0: A legjobb zenékkel, Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Több tízezer diáknak kezdődött szünet Hajdú-Biharban. A márkaépítés szerepéről tanultak a doktorandoszok. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Véget ért a tanév Debrecenben, és mindegy 33 ezer gyermek számára kezdődött meg a nyári szünet, adta hírül a Dehír. A Debreceni Tankerületi Központ oktatási intézményeiben több mint 1108-os ballagott el az általános iskolákból, és csak nem 150-nel több gyermek kezdheti meg szeptemberben majd a tanévet. A következő hetekben számos tábor, kulturális program és szabadidős lehetőség várja a fiatalokat a városban. A szakemberek ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a vakáció idején különösen fontos a biztonságos közlekedés és a felelős szabadidő eltöltés. A tanulók szeptemberben térnek majd vissza az iskolapadokba. Elindult a Katolikus Karitász nyári táboroztatási programja is. A szervezet az ország számos pontján több ezer gyermeket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották. Tudtuk meg rádiónkban Szabados Edinától, a Katolikus Karitász kommunikációs ágazat vezetőjétől.
2: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni. Munkatársaink és Caritas önkénteseink az ország többi pontján is szerveznek bentlakásos és napközis táborokat is. 4000 gyermek, aki nem engedhetné meg, hogy eljusson egy táborba, de mégis élményeket tud szerezni, biztonságos helyen van, amíg a szülők dolgoznak.
1: A tudatos márkaépítés került a középpontba egy doktori képzéshez kapcsolódó programon a Debreceni Egyetemen, tudósította a hírek.uned.hu. Az előadások azt mutatták be, hogyan válhat egy kutató vagy tudományos műhely láthatóbbá a szakmai közegben. A résztvevők gyakorlati példákon keresztül ismerhették meg az önmenedzselés, a kommunikáció és a szakmai jelenlét fontosságát. A szervezők szerint a tudományos eredmények mellett egyre nagyobb jelentősége van annak is, hogy a kutatók hatékonyan tudják bemutatni munkájukat a nyilvánosság és a szakmai közösség számára. Strandidővel számolhatunk Debrecenben és környékén a következő napokban, csapadék pedig kisebb zápor-zivatar formájában fordulhat majd elő legfeljebb az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 31 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul a héten. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja, egy olyan szöv

pillanat megmarad. A kellemes ébredés pillanatai. Hát jó reggel, Debrecen! Indul a reggel a 104,6 MHz-en. A Black Eyed Peas-szel és a Shalappal. Ó, milyen kis kedves! Jön majd a Gym Class Heroes-en.

0: és egy kis Supertramp. És akinek ma van a születésnapja. Viszonylag ritkán hallott vendég Debrecen kedvenc rádiójában, legalább a születésnapján játsszuk már le egyetlen igazi nagy slágerét. Emlékeznek még Mark Óra? Mark Ó! És a Because I Love You! Sok-sok mai híres születésnapos között őt is felköszöntjük majd hamarosan, pontosan 6 óra van.
1: Nem Debrecenbe kerül a közlekedési múzeum. Új orvosokat avattak az egyetemen. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Hivatalosan is eldőlt, hogy nem Debrecen lesz az új közlekedési múzeum otthona. Számolt be róla a Dehír. A döntés hosszabb ideje foglalkoztatta a közvéleményt, mivel korábban felmerült a Cívisváros neve is a lehetséges helyszínek között. A mostani bejelentés lezárta a találgatásokat, így a múzeum nem költözik Debrecenbe. A város vezetése ugyanakkor továbbra is fontosnak tartja a kulturális és turisztikai fejlesztéseket, valamint az országos jelentőségű intézményekkel való együttműködést. A döntés ellenére több olyan beruházás is folyamatban van a városban, amely a kulturális kínálat bővítését szolgálja, fogalmaztak. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Az év legrövidebb éjszakájához számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre tűzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
1: Ünnepélyes keretek között vették át diplomájukat a Debreceni Egyetem végzős orvostanhallgatói, derült ki a hírek.unide.hu cikkéből. Az avatási ünnepségen a frissen végzett szakemberek hivatalosan is megkezdhették orvosi pályafutásukat. Az esemény mérföldkő a hallgatók életében, hiszen több évnyi tanulás és gyakorlati képzés lezárását jelenti. Az egyetem vezetése hangsúlyozta, hogy a végzettekre komoly felelősség vár az egészségügyben, ugyanakkor tudásukra és elhivatottságukra nagy szükség van a betegellátásban. Immár új rendszerint közlekednek a DKV járatai, tájékoztatott közleményében a közlekedési vállalat. Mint írták, a módosítások több autóbusz, trollibusz és villamosvonalat is érintenek, ezért arra kérik az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. A járatok augusztus 31-ig hétköznapokon tanszünet munkanapi menetrend szerint közlekednek. A változtatások célja, hogy a szolgáltatás jobban igazodjon az utazási igényekhez és a nyári időszak forgalmához. A társaság szerint az új rend kialakításakor figyelembe vették a korábbi tapasztalatokat és az utasforgalmi adatokat is. A DKV bízik abban, hogy az átállás hozzájárulhat a hatékonyabb és kiszámíthatóbb közösségi közlekedéshez.
0: Ej, pedig hányszor elmondtuk, hogy változik a DKV menetrendje a nyári vakáció alatt? Tegnap sok embert még így is meglepett, hogy a jól bevált járathoz odament, és az meg nem jött, vagy már elment, vagy majd később jön. Szóval frissítsék önök is az eddigi adatbázisukat, és nézzék meg a dkv.hu-n a frissített menetrendet, illetve nagyon egyszerű, tanítási mentes időszakon, tehát nyári vakáció, úgyhogy vakációs menetrend szerint közlekedünk, és igen, vakáció, forró nyár, ma is legalább mennyi? Dani, meghallgatjuk.
1: Marad a kánikula Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 31 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul a héten. Csapadék kisebb zápor zivatar formájában előfordulhat. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.
0: Köszönjük szépen, ma közelebb leszünk a 30 fokhoz, egy picit felette, vagy alatta, azonban a hétvégére megint 35-36 fokokat mondanak. Dalikám, te pedig egy óra múlva, pontosabban egy szűk óra múlva mondod majd az újabb híreket, mert ez a Best FM, friss információk, jó zené, az önök kedvencei a 104,6 MHz-en, 4 perccel múlt el 6 óra, Fazekas László vagyok, kellemes készülődést kívánok! We

0: Best reggel, sok zenével és friss hírekkel.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sok a télek.

0: Joel Corey, a Best FM, ez volt a Head and Heart. Jó reggel, Debrecen!
1: Jó reggelt! Jó reggel!
0: Mégpedig a Kánikula frissítő slágereivel. Ó, hát még nincs Kánikula, reggel van, nagyon kellemes, hűsítő, frissítő szél, fúj, 22 fok, ugyanúgy, ahogy tegnap nagyjából ott vagyunk, és van napközben 30 fok, egy picivel több is lehet, majd a következő napokban pedig még több, a hétvégére mondják megint a csúcsot, sőt, hétfőre, mit látok? 38 fok? Ó, hát izasztó hétvége előtt állunk, úgyhogy hétvégén is csak a Best FM, és hétköznap reggel is, június 23-án a Zoltán nevű kedves hallgatóink névnapján. Na, vannak zoltánok, akik idén még nem ünnepelték meg a névnapjukat ott nőnap környékén, és inkább nyári Zolik. Ha igen, akkor sok boldogságot kívánunk a zoltánoknak, a zoltánáknak, az éduáknak, a szidóniáknak és a beáknak, bár utóbbiaknak sem ez a fő neve napjuk, ha jól tudom. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk 30-933-1046. Dani beszélt 6 órakor a hírekben a Szent Ivánéről, és hát annyit azért tegyünk tisztába ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy valójában az ünnep apropóját szolgáló nyári napforduló az június 21-én van, tehát igazából meg is volt már most vasárnap, de a naptárreformok miatt a hozzá kapcsolódó ünnep pár nappal eltolódott, és ez a távolság az idők folyamán majd csak nőni fog. Június 24-e előestéjén volt a Szent Iváni szertartásos tűzgyújtás, amelynek a célja a gonosz szellemeket, sárkányokat előzni. Szóval ma Zoltán napja, holnap pedig Iván napja, úgyhogy most vagyunk ott. Pontosan a Szent Ivánénél. Micsoda misztikum! És micsoda sláger a 90-es évekből! Igazi nyári kedvenc. Jön a Hip Hop Boys, pontosan 4:07-kor. Ha információja van, várjuk Önöket, Önt. Ha születésnaposan, évnaposan, évfordulósa, akkor pedig itt várjuk Önt, bestfmdebrecen.hu.

0: Sir Elton John és az I'm Still Standing 3 perccel fél 7 előtt a kedd reggelben. Jó reggelt mindenkinek a 104,6 MHz-en, főképpen a zoltánoknak, és főképpen a nyári zoltánoknak. Ugye az év egyik legfontosabb zoltán napján már túl vagyunk, az március 8-a, a nemzetközi nőnap volt, de hát a zoltánok legalább még egyszer ünnepelnek, és ez az ünnepnap pont a mai, úgyhogy őket köszöntjük. Az olimpiai világnapon 132 éve, hogy Párizsban, a Sorbonon megalakult a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Pierre de Coubertin báró kezdeményezésére. És ma van a spam ellenes világnap, ma meg a bográcsozás világnapja. Nem tudom, egy normál hétköznap reggelen vagy délelőtt kikészülnek bográcsozni, de hát nyári vakáció van, úgyhogy még az is meg lehet a szünidőben, hogyha a szülők is szabadságon vannak már mától vagy tegnaptól. 92 éves lenne a Nep József rajzfilmrendező, a Gusztáv, a Mézga család, a Macskafogó, a Szafi és a Ludas Matyi alkotója. 91 esztendős lenne Kárpáti György, 168-szoros válogatott vízilabdázó. 2020 júniusában hagyott itt bennünket, tehát nem csak a születésének az évfordulója, hanem a halálának az évfordulója is ebben a hónapban van. 79 éves Brian Brown, ausztrál színész, akkor figyeltünk fel először, amikor a Trükkös halálban eljátszotta a főszerepet, annak első és második részében is, de játszott Tom Cruise-zal a Cocktail című filmben. Ha kijön rá a lépés, akkor később felköszöntjük Brian Brown-t, az ausztrál színészt. 69 esztendős lett Frances McDormand, amerikai színésznő, a Fargóban kapott Oscar-díjat 1997-ben, mint a legjobb női főszereplő. És 70 esztendős lenne a Vas Gábor, magyar színész, aki 5 éve hagyott itt bennünket, de az ő hangja ugyanúgy, ahogy
1: a jó zene örökre szól. Best FM Rádió.
0: Velünk marad, drága Vas Gábor. Nyugodj békében a születésnapodon. 70 éves lenne ma. És egy zenei előadó, az All Rise előadója, a Blue együttes énekese. Igen, az angol fiú csapat legnépszerűbb slágere, az All Rise. A Blue-ban pedig ott van a ma 45 éves Anthony Costa.
2: Köszöntjük Zoltán nevű hallgatóinkat! A Zoltán régi magyar személynév. Az ótörök szultán Zoltán szóból származik, eredetileg eszelejtették. Jelentése uralkodó, fejedelem. Hasonló eredetű a Solt Zsolt nevünk is. Női párja Zoltána. Számos híresség kapta ezt a nevet, Cibor Zoltán labdarúgó, a legendás aranycsapat egykori tagja, Kodály Zoltán zeneszerző, zenetudós, zenepedagógus, Latinovics Zoltán színész, rendező, és természetesen ön kedves Zoltán, aki a rádiót hallgatja.

Perecki Zoltán, színész énekes, no meg a Zoltánák, az Éduák, a Szidóniák és a Beák is ünnepelhetnek ma, de hát mégiscsak őket emeljük ki, mármint a Zoltánokat és Perecki Zoltánt. Zolik, ma ünneplő Zolik, boldog névnapot ki.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Még a Best Horoszkóp előtt, szervusz, jó reggelt, meghallgatunk téged a Best FM-en.
2: Ilyen jó reggelt, Pászló Tibor, gyorsan egy üzenetet szeretnék átadni. Az elkerülő jövő Kinyitházáról Belszel felé, és a 7-es kilométernél úgy van egy megnyitás, volt itt régen egy gokartpálya, és egy bőzike itt kóborol bent a kerítésen belül.
1: Szólok, az elkerülőn jössz Debrecen felé, Nyíregyháza felől, és egy őzike 7-es kilométer környékén bent a, hát a kerítés mellett egyelőre. Drága őzike, maradj ott, kérlek, jó? Nagy valószínűséggel az őzike még nem a holnapi kerékpáros, országúti kerékpáros versenyre érkezett. Tibikén, meghálálva a közlekedési információdat, most szólnék neked, és mindenkinek, hogy holnap, tudjátok, az ilyenkor szokásos kerékpár versenyt rendezik meg. Ennek apropóján, tehát szerdáról beszélünk, a holnapi napról, 6 órától, reggel 6 órától, várhatóan délután 5 óráig a 354-es számú főút és 35-ös főút csomópontja és a 4-es főút csomópontja közötti útszakaszt a verseny időtartama alatt lezárják. Aki tudja, hogy mi történik akkor, amikor ilyen verseny van, neki hosszan nem kell lecsetelnem a dolgot. Egy a lényeg, hogy holnap 6 órától várhatóan délután 5 óráig a Nyíregyháza irányából érkezők, például te, Tibikém, a 4-es főút Bocskai kerti csomópontja így a verseny időtartama alatt lezárásra kerül. Az útlezárás miatt a 4-es számú főúton Nyíregyháza irányából közlekedők a Bocskai kerti csomópont után a 354-es számú főúton nem közlekedhetnek tovább, valamint a 4-es számú főúton Bocskai kert irányából közlekedők balra a 354-es számú főútra nem kanyarodhatnak rá. Hát ez kicsit hosszabb volt a kelleténél, bocsánat, de valakinek, minden újszülöttnek, minden vicc új, ez nem vicc, ez nagyon komoly, holnap kerékpáros verseny lesz, úgyhogy akik ott közlekednek a 354-esen, ilyen korlátozásokra készüljenek.
3: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja.
1: De hogy mire készüljenek ma? Tehát, hogy mire készüljenek ma? A csillagok szerint azt most áruljuk el önöknek egy perccel 3:47 előtt.
4: Mit jósolnak mára a csillagok?
0: Horoszkóp a Best FM-en.
5: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
6: Kós, tegye félre tartózkodását, menjen társaságba, ebben az időszakban felszabadultan kommunikál, könnyen köt ismerettséget olyanokkal, akikkel remekül érzi magát. Bika, a most végzett munkáját nagyon élvezi, elemében van, azonnal ráérez a lényegre, képes a sok lehetséges megoldás közül kiválasztani a legjobbat. Ikrek, hosszú távú céljai elérése érdekében észszerű kockázatokat is vállal, anyagiak terén pozitív helyzetbe kerül, erős hangulatával sokakat vonz. Rák, önfájú szívvel tekint a múltba, sokat jár eszébe volt szerelme, ha mostanában nem látta, talán felveszi vele a kapcsolatot, esetleg meg is látogatja. Oroszlán. Kedvesen ragaszkodik önhöz, de vigyázzon, hogy ne tegye kockára a kapcsolatukat a kimaradozásaival, vegye tudomásul, hogy azok az idők már elmúltak. Szűz. Élvezettel végez alkotó munkát, fontos önnek az önkifejezés, és ha türelmes és alapos, akkor kellő fegyelemre is tudja magát szoktatni. Mérleg. Komoly elmaradásai vannak a lakását vagy a környezetét illetően, talán csak egy szobafestés hiányzik. Skorpió, ön a kapcsolataival foglalkozik, ha jelenlegi kapcsolatában nem boldog, akkor fontolóra veheti, hogy kiszáll belőle. Nyilas, ezen a nyáron ön egy új baráti társaság kedvencévé válik, talán most lépett be egy közösségbe és elhalmozzák meghívásokkal. Bak, munkáját megfontoltan, precízen végzi, sorsa alakulását a kezében tartja, nem hagyja, hogy mások beleszóljanak vagy bármiről is lebeszéljék. Vízöntő. Anyagi téren sikeres ügyletei lehetnek, különösen akkor, ha nem mélyed bele a részletekbe, a bolygóktól kapott energiáit maximálisan kihasználhatja. Malak. Rendkívül nyitott a világ dolgaira, és amit elhatároz, azt sikeresen végre is hajtja. A nehezen átlátható pénzügyi kockázattal járó feladatokat elkerüli.

Gym Class Heroes együttes, a Supertramp egykori slágerét dolgozta fel a Best FM-en 7 perccel, 7 óra előtt. A kedd reggelben játszottuk önöknek, és mondjuk a friss közlekedési információkat. Éppen most írja a Druszám László. Tudod, Lacikám, a hétvégén a mi napunk jön, a mai nap a Zoltán, oké? Okay? Szóval Laci írja, hogy a Kiskörúton és a 60 utca közötti kereszteződésben nem működnek a jelzőlámpák. Aha. Úgy bizony, Kiskörút, köszi Laci, és neked is előre is boldog névnapot kívánok. Jaj, László, a legszebb név a világon. Akkor, itt van még Ernő. Ernő azt írja, hogy jó, hogy tegnap beszéltünk arról, hogy megnyitották a Vértesi utat, tehát most már el lehet érni a Szeméttelepet, meg ki lehet jutni a Szováti útra, viszont a kivitelező illetékes elvtárs a Zsák utca táblát még kint hagyta, ez ne zavarjon meg senkit, gondolom a mai napon eltávolítják majd onnan, tehát Zsák utca tábla és a Vértesi utat tulajdonképpen már pénteken, a múlt héten pénteken megnyitották. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk a 3933-1046. Az ilyen volt, ilyen lett rovatunk, jön az előző dal is feldolgozás, és ez is az lesz. Mégpedig azért, mert a 90-es évek elején egy amerikai énekes Stevie B énekelte a Because I Love You-t, de aztán egy német DJ a 2000-es évek elején feldolgozta, és hát neki van ma a születésnapja. 56 esztendős lett Marco Albrecht, azaz Mark O.

0: Na, hogy tetszett a kis mixtúra az eredetiből? Hogy lett aztán feldolgozás? A feldolgozó DJ Mark O. 56. születésnapján, ezzel zártuk az első órát, és néhány közlekedési információval fogjuk még ezt megtenni. Csabi írja, hogy a Honvéd csemete, valamint a Mester csemete kereszteződésében sem működnek a jelzőlámpák, a kutyafáját. Az egyik Csabi a Viber üzenőfalon támad, a másik meg itt. Szevasz, jó reggelt!
1: Szép jó reggelt! Egy útinfom lenne, a Petőfi téren marás lesz, aszfaltozás hasonló, és akkor a torlódás van. Mostában a maró konkrétan.
0: Mostában a maró. Csabikám, köszönjük az infót neked is. Pontosan melyik sávot vagy sávokat fogja érinteni?
1: Elméletileg a két középső sávot kezdik ma adni, de szerintem az összes felletet.
0: Petőfi téren marás, az autósok meg a dugóban ülve majd az arcukról marják le a bört. Nyugalom, türelem! A cél, hogy mindenki szép utakon közlekedhessen, és jó kis tempósan. Hát ezt kívánja a Best FM, és ma reggel is kéri önöktől a szavazatot. Igen, 7 óra van rögtön, úgyhogy jön a reggeli villámvoks. Mutatom az első ajánlatot, egy hazai lesz, a háború.

0: Lotfi Bekivel és Buraival. Aztán jön a Barcode Brothers, vagy jöhet éppen ez is. Barbara már véleményt is mondott. Neki jó lesz a magyar. Norbi pedig inkább a Barcode Brothers dalát választaná. De ki lesz az, aki azt az előadót választja, aki nem is olyan rég pár napja Magyarországon járt el? Ágnes. Az első, aztán jönnek a többiek is mindjárt. Azt írta Rita, hogy volt arról szó, hogy a Füredi utcán ma kezdik a munkálatokat? Szerintem tegnap elkezdték, de igen, beszéltünk róla tegnap és az elmúlt napokban többször is. Köszönjük, Rita!
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi, mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és márka kereskedésünkben.
5: Dacia autóval Liszt Debrecen. Egy jó döntés.
6: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
7: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
8: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
9: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
10: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
11: Szabadságolások. Sokan indulnak hosszabb útra. Több tucat életet mentettek meg a debreceni tűzoltók. Sok gondot okoznak a seregiek a kertekben. Kis Dániel vagyok.
1: A Best FM-en.
11: Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig a szabadságok, utazások is. Ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval, egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
12: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatás van arról, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalommi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülőt beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
11: 37 ember életét mentették meg tavaly a debreceni hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársai, írta meg a dehír.hu. Az adat a szervezet éves beszámolójában hangzott el, amely átfogó képet adott az elmúlt időszak feladatairól. A tűzoltók nem csak tűzeseteknél, hanem műszaki mentéseknél, közlekedési baleseteknél és egyéb veszélyhelyzeteknél is rendszeresen beavatkoztak. A beszámoló szerint a szolgálatot teljesítők munkája jelentős szerepet játszik a térség biztonságának fenntartásában. Az eredmények jól mutatják a szervezet gyors reagáló képességét és szakmai felkészültségét. Egyre több panasz érkezik a gyümölcsösökben és kiskertekben megjelenő seregélyek miatt Hajdúbiharban, írja a haon.hu. A madarak különösen az érőtermést veszélyeztetik, ezért sok kerttulajdonos keresi a hatékony védekezési lehetőségeket. A probléma különösen Balmazújváros térségét érinti extrémen. A szakemberek szerint a legfontosabb a megelőzés, például különböző riasztóeszközök vagy hálók alkalmazásával. Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a madarak természetvédelmi szempontból is fontos szerepet töltenek be, ezért a védekezés során a jogszabályok betartására is ügyelni kell. A problémával a nyári hónapokban találkoznak leggyakrabban a gazdálkodók és a kertbarátok.
3: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
11: Csapadékban még kisebb zápor zivatar formájában előfordulhat, de marad a kánikula Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 31 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul a héten. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.
0: Köszönjük, Dani, és jó reggelt neked is a Best FM-en.
13: Hello, szia, Csabi vagyok. Ha már ennyi Csabi bejelentkezett, akkor gondoltam én is. A Füredivel kapcsolatban, hát a Nyíl utca, igen, az szépen kezd beállni már. A közepétől kezdve már arra szóltunk Füredi út irányába.
0: Tegnap is mondtuk, ugye hozzákezdtek a 33-as számú főút felújításához. Az első szakasz pont a Füredin zajlik a munka, úgyhogy csak türelmesen ott a környéken. És hát kedves Csabi, még jó, hogy Zoltán napja van ma, vagyis Csabik, legalább zsinórban három Csabi bejelentkezett. Törjük meg ezt a sort, itt van Erzsó is, aki nem Csabi, érthető módon, és aki alá támasztotta, hogy a Honvéd csemete, Mester csemete kereszteződésében nem működik a jelzőlámpa. Oh. Hát az iskola időszakban is nagyon kellemetlen lenne, azért a vakáció alatt sem annyira jó. Kérjük az illetékeseket a javításra, köszönjük szépen. És igen, sokan voltak a múlt héten Sting koncerten.
14: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is vele.
0: Például Csabi, és tényleg azt írja, hogy zseniális volt az öreg, és itt van még, na, ki volt valaki, még volt, aki Stinget dicsérte. Áron, csütörtökön voltunk a koncerten, és hihetetlen volt, hogy ennyi idősen ilyen profin letolta. Hát még nem ő jön, mert hogy ma az első...

0: egyidősen és 100% profizmus, több Best FM rádió hallgatót a múlt héten meggyőzött erről. Mr. Fullánk, azaz Stinge!
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel!
0: Aki októberben a 75. születésnapját ünnepli. 75. születésnapját. És ennyi energia, ilyen profizmus. Áron, Csabi, köszönjük az élménybeszámolókat. Csabikám, neked külön a fotókat. Ó, de jó lehetett. Egyébként jó volt a debrecenieknek is, hiszen nem is olyan régen Debrecenben is koncertezett Sting, és most a reggelben óriási verseny futott. Hát a hazai kedvenccel, de hát általában, hogy ez lenni szokott, a hazai nyert. A háborgó mélység, és így egyetlen egy szavazattal lemaradva került az Englishman in New York a második helyre. Június 23-án kedden Zoltán és Édua nevű kedves hallgatóink névnapján, Szent Iváné napja, az olimpiai világnap és a spam ellenes, valamint a bográcsozás világnapja. Ez a mai. Nézzünk néhány friss közlekedési információt, mielőtt lejátszanám önöknek a harmadik helyezettet. Dóri írja, hogy a homokkerti felüljáró felől érkezőket nem engedik bekanyarodni a nagyállomás felé. Valószínű ennek az az oka, hogy a Petőfi téren, ahogy ezt az előző órában már jelezték a hallgatóink, talán Csaba, jó sokan voltak ma reggel, mert a Csabát, hozzákezdtek az útfelmaráshoz, tehát útjavítási munkálatok. A Füredi úton útfelújítás, a 33-ason. Éppen ott a Füredin kezdték el most a munkákat, emiatt lehet némi torlódás, és bár holnap lesz, azért most is elmondom, hogy készüljetek rá, nagyon sokan közlekednek az elkerülőn, a 354-es elkerülőn, és holnap kerékpáros verseny lesz. Ez pedig azt jelenti, tudjuk nagyon jól, hogy mit jelent, hogy lezárások lesznek. Tehát holnap a 354-es számú főúton rendezik meg Magyarország 2026. évi időfutam országos bajnoksága elnevezésű kerékpárversenyt, és ez elég komoly forgalomkorlátozással jár, majd reggel 6-tól délután 5-ig az ismert szakasz teljes lezárása a 354-esen. És akkor a Barclay Brothers a Best FM-en, hiszen ma reggel a harmadik, ez a kis tempós melódia érkezik is 10 perccel fél 8 előtt Debrecen kedvenc rádiójában.

0: semmiből sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Trek. Szenzációs újdonság. Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann Debrecen.hu.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: 40%-os akció a PAP optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveglencsék most 40% kedvezménnyel a PAP optikában. A Batthyány utca 10 alatt.
2: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
7: Civisbeton.hu.
2: A megbízható alap.
8: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klímaajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedd Debrecen, Galamb utca 6, iStar.hu.

0: Just Might, a Best FM-en Bruno Mars dalát hallották egy perccel fél nyolc után. Krisztit olvasom, azt írja, hú, Laci, a Nyíl utca, off. Máskor 5 perces útszakasz, most kereken 30 perc volt. Ó, igen, hozzákezdtek a felújítási munkálatokhoz, a 33-as számú főutat újítják fel, több szakaszban is, és mindjárt itt az elején a Füredi úton dolgoznak, úgyhogy ennek a következtében a Nyíl utca felől tetszenek érkezni. Hát inkább ne érkezzenek. A felől nem. 500-540 és 39-33-104-6. Gyuri, köszönjük neked is. Máriás tanya, Trafipax-e.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: 22 fok van, 30 lesz ma, és a következő napokban meg extrém hőség a hét végére, akár 37-38 fok is jöhet, és a jövő hét elejére is ez lesz a jellemző, úgyhogy jöhet egy hűsítő koktél. Abból a filmből, amelynek a címe pontosan ez volt, Koktél, és amelyel felköszöntjük a 79 éves Brian Brown-t, akire először akkor figyeltünk fel, amikor a 80-as években a Trükkös halál első részében és a második részében is megkapta a főszerepet. Aztán jött a Koktél Tom Cruise-zal, és mondjuk a Beach Boys kokomójával. Következik Brian Brown és Tom Cruise. Na mega!
2: Akkor egy felnőtt férfi sírni lát. Hé, csapos úr! Tudna egy véres szemet mixelni? Semmi könnyes üdvözlés.
3: Coughlin törvénye. Sosem utas meglepetés, sose veszítsd el a fejed.
2: Ó, az én fiam, az én engedetlen fiam. Ugye klasszul néz ki a haverod?
3: Úgy nézel ki, mint aki festeti a haját és mérglivel borotválkozik. Aki csak akkor képes erekcióra, ha jó irányba fúj a szél.
2: Hát nem csodás. Két éve nem láttam, és ott folytatja, ahol abba.
3: Kérlek, ne molesztáld a vendégeimet.
4: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
5: Egy filmzen.

0: ma is igencsak olvadni fog a málna a szájban, a jövő következő napokban, a jövő hét elején meg még inkább, akkor mondják a csúcsát a hőhullámnak. Itt most az időkép.hu információi alapján a jövő hét első napján 38 fok is lehet, akár a 40 fokot is elérhetjük, ez azért elég durván hangzik. És igen, tudunk a nem működő jelzőlámpákról, talán Erzsó volt az első, aki jelezte, hogy a Mester utca, Csemete, Dózsa, Honvéd kereszteződésében nem működnek a jelzőlámpák. Kata, neked is köszönjük! Azt az igazság, hogy áramszünet van a környéken, ezt az ott lakók tapasztalták szerintem a saját kis otthonaikban, és hát az áramszünet hatással van a jelzőlámpa rendszerre is, viszont ott vannak az áramszolgáltató szakemberei, Pali mondta, és elkezdték a hiba elhárítást, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan helyreáll a rend, de addig is csak a Best FM 5 perccel 3:48 előtt.
1: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3:48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
2: Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne, ismételtem el magamban, és éreztem, hogy a szívem megtelik nagy és általános meleggel, a lelkem megtelik a derűs idő nyugalmával, és a szemem megtelik a hajnal harmatával. Lassan felálltam, és azt mondtam, igaza van, késedelem nélkül haza fogok menni, hogy otthon lehessek valahol ezen a világon. Igaza van, nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges, a tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az egymásra morgó népeket, s amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk.

Cheerleader című dalát Omi énekelte. És ha már cheerleader, akkor sport, és a sport akkor világbajnokság, labdarúgó világbajnokság. Nézzünk néhány tegnapi eredményt, és nézzük, hogy mi várható a mai napon. Hát a legfontosabb, amire figyeltek nagyon sokan, Argentina, Ausztria 2-0. És igen, Lionel Messi történelmet írt, VB történelmet, miután kihagyott egy 11-est, azért utána még kiköszörülve a csorbát, rugott 2 gólt, és ez a mostani VB már az 5. gólja volt, amit a hosszabbításban szerzett, a 2. gól. És amivel vezeti a góllövő listát, összességében pedig Lionel Messi a 18. VB gólját szerezte meg. Na nézzük, milyen győzelmek születtek még tegnap. Uruguay, Zöld Foki Köztársaság 2-2, Új-Zéland, Egyiptom 1-3, Franciaország, Irak 3-0. Hajnalban játszották a Norvégia Szenegát, 3-2 lett a végeredmény, és a Jordánia Algériát 1-2. Később pedig este, magyar idő szerint 7 órakor jön a Portugália Üzbegisztán, 10-kor az Anglia Gána, és majd hajnal 1-kor a Panama Horvátország. Ez a labdarúgó világbajnokság. Ez meg Debrecen kedvenc rádiója, Robin Schulzzal és Vesszel. 10 perccel 8 óra előtt az Alánéval folytatjuk el.

bennem lángolt a tisztító tűz, milyen költői gondolatok Knapik Tomitól és Csordás Tibitől, akinek, mármint hogy Tominak tegnap volt a születésnapja, és hát igen, volt olyan a Best FM rádió hallgatói között, akik Budapesten voltak Sting koncerten, valaki nem ment olyan messzire, például Barbie és Krista, ők a Fiesta koncerten kötöttek ki. Te jó ég, Laci, mennyi jó zene van, egymás után pörögnek a reggelben. A pénteki Fiesta koncert sem volt rossz, jut eszembe Angelináról, hát inkább a Hastamányánáról, de igazad van, Barbie az egyik 19, a másik meg egy hián 20. Krista, nagyon megnéznénk, hogy mit csinálsz egyedül az irodában egy ilyen muzsikára. Ha gondolod, akkor küldheted a videót. Megosztom eskü a Best FM Rádió Facebook oldalán. Mindjárt 8 óra van. A következő órában, hogy akkor is legyen születésnapos, érkezik majd Jason Mraz.

boldog születésnapot kívánunk neki. És bár csak boldog születésnapot kívánhatnánk a nagyszerű magyar színésznek, szinkronhangnak, mondhatjuk azt ugye, hogy egykori kedves kollégánknak.

0: Rögtön 8 óra van. Jó reggel, Debrecen!
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tisza ajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
3: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
4: Na, szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az Invia Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utazást. Invia Debrecen. Most már két helyszínen, ahol te választasz.
5: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
6: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
7: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
8: A Metalsheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
9: Ez reklám volt.
10: A Best FM-en. Első kézből az utakról.
0: Ennyire vagyunk frissek, jó reggelt neked!
11: Szia Laci, Eszter vagyok, jó reggelt! Most kipötelezem percen egy rolleres, egy személyautó, és a plázával szemben, ahogy kanyarodik befele valaki a nagy templom felé. Személysérülés nincs, de nem tudnak elmenni az autók.
0: Mm-hmm, tehát akkor a tanítóképző felől érkezett a rolleres a gyalogátkelő helyen, kerékpárút, ugye átvezető kerékpárút, és az autó pedig kanyarodott jobbra a nagy templom felé, a főtér felé, és ott történt a baleset. Hát tényleg reméljük, hogy nincs személyisérülés, nem esett komolyabb baja a rolleresnek, és hát igen. Megint a rollerek. Nagyon gyorsan ott tudnak teremni, kedves autósok. Picikét távolabbra kell pillantani, hogy nehogy benézzünk egy ilyen hirtelen érkező rollerest, vagy akár kerékpárost. Jó utat, és a továbbiakban már balesetmentes közlekedést mindenkinek.
12: Több tízezer diáknak kezdődött szünet Hajdú-Biharban. A márkaépítés szerepéről tanultak a doktorandusok. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
10: Hírek a Best FM-en.
12: Véget ért a tanév Debrecenben, és mindegy 33 ezer gyermek számára kezdődött meg a nyári szünet, adta hírül a Dehír. A debreceni tankerületi központ oktatási intézményeiben több mint 1108-os ballagott el az általános iskolákból, és csak nem 150-nel több gyermek kezdheti meg szeptemberben majd a tanévet. A következő hetekben számos tábor, kulturális program és szabadidős lehetőség várja a fiatalokat a városban. A szakemberek ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a vakáció idején különösen fontos a biztonságos közlekedés és a felelős szabadidő eltöltés. A tanulók szeptemberben térnek majd vissza az iskolapadokba. Elindult a Katolikus Karitás nyári táboroztatási programja is. A szervezet az ország számos pontján több ezer gyermeket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották. Tudtuk meg rádiónkban Szabados Edinától, a Katolikus Karitás kommunikációs ágazat vezetőjétől.
9: központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni. Munkatársaink és Caritas önkénteseink az ország többi pontján is szerveznek bentlakásos és napközis táborokat is. 4000 gyermek, aki nem engedhetné meg, hogy eljusson egy táborba, de mégis élményeket tud szerezni, biztonságos helyen van, amíg a szülők dolgoznak.
12: A tudatos márkaépítés került a középpontba egy doktori képzéshez kapcsolódó programon a Debreceni Egyetemen, tudósította a hírek.uned.hu. Az előadások azt mutatták be, hogyan válhat egy kutató vagy tudományos műhely láthatóbbá a szakmai közegben. A részvevők gyakorlati példákon keresztül ismerhették meg az önmenedzselés, a kommunikáció és a szakmai jelenlét fontosságát. A szervezők szerint a tudományos eredmények mellett egyre nagyobb jelentősége van annak is, hogy a kutatók hatékonyan tudják bemutatni munkájukat a nyilvánosság és a szakmai közösség számára.
13: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
12: Strandidővel számolhatunk Debrecenben és környékén a következő napokban, csapadék pedig kisebb záporzivatar formájában fordulhat majd elő legfeljebb az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 31 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul a héten. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.
0: Köszönjük Dani, és köszönjük Rita, és köszönjük Zsolt. Az előző gondolatom rolleres kontra személyautós témában nem vitaindító akart lenni. Ha hallgatjátok a műsoraimat, tudjátok nagyon jól, hogy mennyire értek egyet, vagy nem a rolleresekkel, az ő közlekedési stílusukkal, azzal, hogy pikpakot tudnak lenni, azzal, hogy kielőzik az autót a rolleres, az úton, a szemem láttára. És igen, tudjuk, hogy sok felelőtlen, a kreszt nem ismerő, rolleres és kerékpáros van, és ezért tudják a törvényhozók, hogy ezt nagyon sürgősen szabályozni kell. De, ha ezt a konkrét példát nézzük, és érkezik a rolleres, oké, hogy gyorsan ott terem, kedves autós, állsz, jobbra kanyarodnál a nagy templom felé. Látod, hogy érkezik az a rolleres, ha látod, hogy jön a rolleres, akkor tudod, hogy az nagyon hamar ott tud lenni, sokkal hamarabb, mint gondolnád. És ezért kell egy picikét távolba tekinteni. Nagyon nehéz, mert tényleg nagyon gyorsan ott tudnak lenni, de így lehet megelőzni a baleseteket.
14: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Mert igen, sajnos, hogyha a rolleresekkel múlik, azok megtörténnek. Szóval nem vitaindító, téma lezárva. Jön Nagy Bogi és Des. Jól leszek újra.

Csak egy nap van, ami más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek, nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is. Csak egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz erre a napra. Hiszen a titok

egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz.

0: Patch Adams és a New Heart a Best FM-en. Jó reggel, Debrecen!
1: Ébredjen ránk! Ez a Best reggel! Sok zenével és friss hírekkel!
0: Jó reggelt kívánunk Szent Iváné napján! Igen, holnap Iván napja, ma még az oltárnak ünnepelnek. Mindjárt őket köszöntjük a kedreggelben. De akkor néhány szóban tényleg a Szent Iván, illetve keresztelő Szent János napjáról, ami június 24-e. Elvileg annak az előestéje volt, hogy 23-áról 24-ére virradó éjszaka van a Szent Iváné. Valójában az ünnep apropóját szolgáltató nyári napfordulón már túl vagyunk, hiszen az idén is június 21-én volt, tehát tegnap előtt vasárnap este. Azonban a naptárreformok miatt a hozzá kapcsolódó ünnep pár nappal eltolódott, és ez a távolság az idők folyamán csak nőni fog. Június 24-e előestéje, tehát ma este a Szent Iváni szertartásos tűzgyújtás, amelynek a célja a gonosz szellemek és a sárkányok elűzése és távoltartása. Folyamatban a Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS, Viber számunk a 30-933-1046. Jön egy Zoltán, kedvenc énekesünk, egy kedvenc dallal hamarosan, de előtte akkor hadd foglaljam össze a legfrissebb közlekedési információkat. Petőfi téren útfelmarás, nagy torlódás. Füredi út, hozzákezdtek a 33-as számú főút felújításához. Trafipax lesz, mondom, hogy hol, a Máriás tanyánál. Sőt, szerintem akkor igazából te is erről beszélsz, ugye? Szia, jó reggelt!
2: Na, üdvözöllek, László, én János vagyok. Csak annyit szeretnék mondani, hogy a 47-es számú főúton beálltak a rendőrök a Kronex előtti útkereszteződés előtt, úgyhogy fizetős fényképeket csinálnak a Mike Pécsre haladó ról.
0: Az lesz az, Mike Pécsi út, Trafipax, köszi, volt egy rolleres gázolás a belvárosban, szerintem már túl vagyunk rajta, a felek tovább állhattak, és remélhetőleg működik a jelzőlámpa, nem messze onnan, sokan írták ma reggel, hogy áramszünet miatt. Állítólag áramszünet miatt nem működött több jelzőlámpa Mester utca, Csemete, Dózsa, Honvéd kereszteződésében. Túl vagyunk rajta? Igen vagy nem? Akkor is csak a Best FM.
1: Köszöntjük Zoltán nevű hallgatóinkat! A Zoltán régi magyar személynév. Az ótörök szultán Zoltán szóból származik, eredetileg eszelejtették. Jelentése uralkodó, fejedelem. Hasonló eredetű a Solt Zsolt nevünk is. Női párja Zoltána. Számos híresség kapta ezt a nevet, Cibor Zoltán labdarúgó, a legendás aranycsapat egykori tagja, Kodály Zoltán zeneszerző, zenetudós, zenepedagógus, Latinovics Zoltán színész, rendező, és természetesen ön kedves Zoltán, aki a rádiót hallgatja.
0: És Belmondó is ma ünnepel, mert mintha nem Jean-Paul napja van ma, hanem Zoltán napja is. Hát hogy hívják a Belmondó együttes énekesét? Cutor Zoli. Jaj, de imádom ezt a dalt. Na, kedves Zoltánok, ez lesz akkor az én névnapi ajándékom önöknek, nektek. Aztán lehet még más is, de ehhez üzenjük a Zoltánok ismerőseinek, rokonainak, barátainak, hogy előzetesen nevezni kell őket. bestfmdebrecen.hu

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
2: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
1: Miért éppen nálatok?
2: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
1: Hol jelentkezzek?
2: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
3: Maximum minőség, minimum ár, kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. MaxiLine. Kiváló minőséget jó áron.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
8: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia. Egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
9: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak. Ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium sztékek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
10: A reklám után újra
11: Debrecen zenei kedvencei
10: megállás nélkül.
12: Hi, this is James Blunt.
13: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
14: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
15: Hey, I'm Mariah Carey.
10: Bárhol is vagy, ott van veled

0: ez a Best FM Lola Jungle és a Messivel, 6 perccel fél 9 után, és igen, Messiről szól a világsajtó, a szaksajtó, mindenki róla ír, rekordot írt, Messi történelmet írt a labdarúgó világbajnokságon. Igaz, hogy kihagyott egy 11-est, amiért nagyon utálták, de aztán rúgott 2 gólt, amellyel az eddigi rekordot 18-ra állította be, mert 18 rúgott gól a labdarúgó világbajnokságok történetében egy valakitől. Hát egy világsztár. Na. És igazából világsztár az is, akivel mindjárt folytatjuk, mint az az énekes, származását tekintve cseh énekes, de Amerikában csinált karriert, hogy ki ő, születésnapos, mindjárt hallhatják, de előtte meghallgatunk téged is. Szép jó reggelt neked!
1: Jó reggelt, László Józsi vagyok. Nem kifejezetten útinfóm lenne, csak egy jó hírem, hogy elkezdték aszfaltozni a Petőfi teret.
0: Igen?
1: Igen. És terítik, és sima lesz, és visszaadják a sávokat.
0: A proféta szóljon belőled.
1: Úgy legyen.
0: Amen! Hajrá, srácok, jó munkát kívánunk a forróságban, ugyan még csak 25 fok van, de lesz 30-31 ma napközben, és a forró aszfalt mellett, vagy éppen azon öntése közben nem annyira kellemes, úgyhogy ne feledkezzünk el a munkahelyi védő italról, az ilyenkor nagyon-nagyon fontos máskor is. Szóval cseh a származása, Amerikában lett világsztár, az énekes, aki van 49 éves, úgyhogy jön a szubjektív top 3, a harmadik helyen egy dal, Colby Kellyvel, az a cím, hogy Lucky.

0: in the Pink. Igen, ő Jason Mraz. Egy hián 50, úgyhogy érkezik is a Best FM-en a legnépszerűbb dala, a szubjektív top 3 number one-ja, az I'm Yours.
1: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be

0: fümillata. A szélben száll, mi meg az éterben szállunk tova, és küldjük az éteren át közlekedés információkat. Robi írja, hogyha valaki éppen a négyesen száldogál, a téglási lehajtónál, a Molkútnál, a 60-os táblánál, kint van a fehér trafipax az Opelben, Újfehértón a négyes átkelési szakaszán, a mérődobozban aktív a box, és innen a közelből a Mikepercsi útról is kaptunk bejelentést, ott a Krones kereszteződése előtt is lesz mérőműszer. Köszönjük, srácok! Jó utat kívánunk mindenkinek!
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: 10 percünk van, 9 óráig hátra, az óra filmjével folytatjuk, és egy emlékezéssel arra a színészre, kiváló szinkron színészre, aki szinkronizálhatta Sebastiánt, a rákot a kis hableányból. Vagy éppen egy másik rajzfilmes szerepe, Mufászát az Oroszlán királyból. De imádtuk, amikor Patrick Swayze-nek kölcsönözte a hangját például a Ghostban, vagy volt ő James Bond, Sean Connery-vel a 007-es filmek jó néhányékában, és hát a Gladiátornak, Russell Crowe-nak is ő adta kölcsön a hangját. És hát igazából nekünk is, mert hogy mondhatjuk, tiszteletbeli kollégánk volt. Az a színész, aki ma lenne 70 esztendős, és 64 éves korában hagyott itt bennünket. Nekem a legkedvencebb szignálom tőle, amit ő mond fel, az ez.
2: A legjobb zenékkel, Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
0: A legkedvencebb filmem pedig, ahol ő szinkronizál, ez.
3: Hírneved megérdemelt is. Nem volt még hozzád fogható gladiátor. Az infjú szerint Hector született újjá benned. Vagy Herkules? Szedd fel magad és áruld el valódi neved.
4: Van neved, ugye?
5: A nevem Gladiátor.
6: Hogy merész ezt hátat fordítani?
7: Rabszolga!
6: Fedd le a sisakod és mondd meg a neved.
7: Maximus Decimus Meridius vagyok. Az északi seregek parancsnoka, a Félix légió hadvezére. Marcus Aurelius hűszolgája, mint halálik. Egy meggyilkolt fiú apja. Egy meggyilkolt asszony férje. És basszút állok értük. Míg élek vagy azután.
2: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
8: Egy filmzene most. A Best FM-en.

hajnalig nem húzódnak el ezek a verzék, már csak azért sem, mert mindössze 3 perces volt a dal, amit szeretünk a reggelben. Ez volt az Álmatlan Esték a 104,6 MHz-en a Volmarral és Sophie-val, nem az a lányból. És itt a nyár, elindult a vakáció, és indul a fesztivál szezon.

0: Mindjárt indítunk is egy újabb órát a Fesszerelemmel, aztán lesz egy kis kampusz, már olyannyira, hogy pár évvel ezelőtt Debrecen és az ország egyik kedvenc fesztiválján ünnepelhette, hát majdnem a születésnapját a DJ Antoine. Ma lett 51. És tényleg járt itt pár évvel ezelőtt a mi kampusz fesztiválunkon. És a mai reggel utolsó órájában feketék fehéren egy kiváló melódia és egy meglehetősen kattant és fárasztó film. Hát nem a film miatt, hanem inkább a Thousand Miles miatt érkezik majd. Hamarosan Vanessa Carlton.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és márkakereskedésünkben.
3: Renault autóval Liz Debrecen. Egy jó döntés.
4: Aranyfény nyári este és prémium pezsgők. Július 10-én pénteken 17 órától. Naplementés pezsgőkóstoló a Tubatanyán. Fedezd fel a nyár legízletesebb buborékait, és kattints velünk a nyár legszebb pillanataira. Foglald le helyed még ma. Tubatanya, ahol az élmények pezsgésbe kezdenek.
5: Tisza ajtóablak. Ugye ismerős? Elköltöztünk a Laktanya utcáról. Debrecenben új helyen, a Böszörményi út 178 szám alatt várunk mindenkit Kelet-Magyarország legszélesebb ajtóválasztékával a Tiszántúl legnagyobb bemutató termében. Tisza ajtóablak. Új helyen. Debrecen, Böszörményi út 178.
4: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klíma ajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
6: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
4: Kertet szépítenél? Most hatalmas akciók várnak a Veki Garden Fa iskolában, Debrecen és Józsa között. Veki Garden Fa iskola. Nézd be, megéri!
2: Ez reklám volt.
7: A Best FM-en.
8: Nem Debrecenbe kerül a közlekedési múzeum. Új orvosokat avattak az egyetemen. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
8: Hivatalosan is eldőlt, hogy nem Debrecen lesz az új közlekedési múzeum otthona. Számolt be róla a Dehír. A döntés hosszabb ideje foglalkoztatta a közvéleményt, mivel korábban felmerült a Cívisváros neve is a lehetséges helyszínek között. A mostani bejelentés lezárta a találgatásokat, így a múzeum nem költözik Debrecenbe. A város vezetése ugyanakkor továbbra is fontosnak tartja a kulturális és turisztikai fejlesztéseket, valamint az országos jelentőségű intézményekkel való együttműködést. A döntés ellenére több olyan beruházás is folyamatban van a városban, amely a kulturális kínálat bővítését szolgálja, fogalmaztak. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Az év legrövidebb éjszakájához számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos. Mondta el rádiónknak Burján István, néprajzkutató.
9: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre a tűzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
8: Ünnepélyes keretek között vették át diplomájukat a Debreceni Egyetem végzős orvostanhallgatói, derült ki a hírek.hu cikkéből. Az avatási ünnepségen a frissen végzett szakemberek hivatalosan is megkezdhették orvosi pályafutásukat. Az esemény mérföldkő a hallgatók életében, hiszen több évnyi tanulás és gyakorlati képzés lezárását jelenti. Az egyetem vezetése hangsúlyozta, hogy a végzettekre komoly felelősség vár az egészségügyben, ugyanakkor tudásukra és elhivatottságukra nagy szükség van a betegellátásban. Immár új rendszerint közlekednek a DKV járatai, tájékoztatott közleményében a közlekedési vállalat. Mint írták, a módosítások több autóbusz, trollibusz és villamos vonalat is érintenek, ezért arra kérik az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. A járatok augusztus 31-ig hétköznapokon tanszünet munkanapi menetrend szerint közlekednek. A változtatások célja, hogy a szolgáltatás jobban igazodjon az utazási igényekhez és a nyári időszak forgalmához. A társaság szerint az új rend kialakításakor figyelembe vették a korábbi tapasztalatokat és az utasforgalmi adatokat is. A DKV bízik abban, hogy az átállás hozzájárulhat a hatékonyabb és kiszámíthatóbb közösségi közlekedéshez.
10: Hogy otthon mindig jó legyen a klíma, az időjárás jelentést a Kósza Profil, a minőségi ajtók, ablakok forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
8: Marad a kánikula Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 31 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul a héten. Csapadék kisebb zápor zivatar formájában előfordulhat. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.
2: Velünk repül a munkaidő.
7: Ez a Best FM. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: jöjjenek a hajcsatok. Fiúk a lányokra bátran itt most hajcsatok. Kezet az égbe felrepüljenek a hajcsatok.
1: Utána jártunk a debreceniek zeneízlésének. Itt az egyik aktuális kedvenc. Best

0: Antoine Konrád, azaz DJ Antoine, aki 2014-ben volt a mi Campus Fesztiválunk vendége, és ma ünnepli az 51. születésnapját.
1: Nálunk zenés a reggel.
2: Jó reggelt!
1: Ez a Best reggel.
0: Nálunk zenés a reggel, konkrétabban rajzfilm zenés a reggel. Ami már lassan délelőtt, hiszen 10 percünk van, 9:30-ig hátra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Emlékezzünk most együtt több generáció kiváló hazai rajzfilmesére, aki 92 éves lenne a mai napon. Ó, hát a repertoár, az életmű, valami csodás. Hiszen nem csak filmrendezőként, rajzfilmrendezőként, hanem forgatókönyvíróként is jegyzett olyan alkotásokat, mint a Gusztáv sorozat,

0: mint a gatyamadár.
1: Volt némi köze Dr. Bubó kalandjaihoz is, persze.
2: Ígyónak lábsó, madaraknak fogsor, diktál a beteg, írja a doktor.
3: Beszél majd az utókor.
2: A doktor Buborról.
1: Beszél majd az utókor Nepp Józsefről, a rajzfilm rendezőről, akinek, mint forgatókönyvéről köszönhetjük ezeket a mondatokat.
4: Én, uram, a tanítást köszönöm. Ha Isten erőt ad, és életben megtart, majd meg is szolgálom.
5: Azért csak rója fel a kapufél fára, hogy el ne felejtse! Háromszor veri a Szkendel, Ludas Matyi vissza!
1: És ezeket a mondatokat 92 esztendős lenne ma Nepp József.
6: Safranek, hívja fel Schwarzot, azonnal keresem fel.
7: Igen, uram.
6: Safranek?
7: Igen, uram.
6: Valami újabb baleset?
7: Borotválkoztam, uram.
6: No, de a keze?
7: Abban volt a borotva, uram.
6: Szegény Safranek, ez a sorozatos balszerencse. Remélem, nem bántottam meg valamivel.
7: Egyáltalán nem, uram.
6: Megnyugtatott. Tudja, a főnök és a beosztottak közti harmónia a sikeres együttműködés biztos záloga.
7: Tökéletesen így van, uram.
6: Mehet, Safranek. És üdvözlöm a kedves feleségét.
7: Köszönöm, uram, de már egy éve önnel él.
8: Mi nem érjük be a jóval.

0: legközelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum Fan utazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann Debrecen.hu.
1: Carglass javít, Carglass cserél.
2: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
3: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
2: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
1: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
5: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hey, this is Anastasia.
10: Hello, I'm Calvin Harris.
11: This is Carly Rae Jepsen.
12: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
13: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
14: Bárhol is vagy, ott van veled.
15: A

0: amerikai rockbanda, a Cars 1984-es nagy nyári slágerét játszottuk. Egy perccel, 3:45 után. Nem, még nem a születésnapi torta sorsolás jön. Az majd valamikor 10 óra előtt, addig még ígértem egy filmet önöknek. 22 éve, 2004 nyarán mutatták be, hát akkor még a világ premier volt. Sean és Marlon Wayans-szel a Feketék fehéren című agyament amerikai filmet, ami persze hát Magyarországon is kedvenc lett, igaz, hogy nálunk októberben volt a premier. Tartozom egy vallomással önöknek, én imádom a filmeket, de ezt a filmet pedig már párszor belekezdtem, még egyszer sem sikerült végignézni úgy, hogy ne fárasszam le magamat vele, úgyhogy nem is tettem meg, viszont ezt a részt imádom.
1: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
2: Finoman huppanj be. Nem harapok, csak ha te akarod. Annyira gyönyörű vagy.
3: Ubi, ubi, hey, nem hallgathatnánk egy kis zenét?
2: Hogyan? Honnan tudtad? A kedvenc számom!
4: Make my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound.
1: Egy fiam zene most!

0: még a műsor legvégére is jutott egy születésnapos énekesnő, 42 éves Duffy, Grammy-díjas Velszi énekes, dalszerző, a legnépszerűbb szerzeménye a Mercy volt, amit egyébként 2008-ban imádtunk nagyon, és azóta is. Na, ki imádhatja a mai ajándékot, a Monami kávézó és cukrászda ajándékát, a Best FM-en nyilván a legszerencsésebb születésnapos közülük kerül ki. Szobonya Tamás, a könyvelés köszönti, az üzenet nem lett megnyitva, az értesítés, intézkedés, és letelt a 8 nap. Ennye-bennye, Tamás. Korrigáld, jó? Kerékgyártó Lajosné Évát a lányai, a férje és az unokája köszönti, kis Juliannát pedig Feri. Csige Beáta majd jól meg fog lepődni, ha nála csörög a telefon, ugyanis ő saját magát nevezte be. Ezen a szép kerek napon szurkolunk neked, Beáta. Azt írja, hogy az a nagy vágyam, hogy Laci személyesen köszöntsön fel. Hát itt vagyok. Boldog születésnapot, ez személyes? Eléggé, nem? Lakatos Tibor Zoltán ma 39 esztendős lett. Anyaka írja, hogy az én bohókás nagyfiamat szeretném köszönteni, egy igazi ezermester. Nagyné Ötvös Gabrielláról a férje Csaba, és a lányai Szandi és Gréti, valamint a vejei Robi és Attila, na és az onoka Robika nem feledkezett el. Vannak még itt ünneplők, kis Gabriella a csapata köszönti, Szabó Ildikót a nővére Magdi, Vanka Viktóriát Poszáta, Szűcsné Ratko Krisztinát a barát Néja Tündi, Porció Panna Mónika ma 19 esztendős lett, Mészáros Katalint Rena és az unokatesók nevezték, isteni a töltött káposztája. Az összes sütije, és mindig számíthatunk rá. Na, egy születésnapi töltött káposzta? Talán nem, de egy torta az még összejöhet. Dán Anettet a szerelme nevezte, Lajtos Beátát a párja Jani, és a kisfia Bence, és aki pedig végül a tortát megnyerte...
1: Halló, tessék!
0: Halló! Szabó István, Zoltán?
1: Igen.
0: Zoltán vagy István?
1: István.
0: István, inkább, mert Zoltán lenne, akkor akár még ma névnapot is ünnepelhetne.
1: Hát a második nevem, igen. Hát ezt István tartom.
0: Jó, sejtettük, igen, hát mivel mondta, hogy a második neve a Zoltán, engedjük is ezt a névnapi témát, amúgy sem azért hívtam valami más miatt. Na, hát eddig tűzoltó autóval jár, holnaptól pedig ingyen jár a közösségi közlekedési eszközökkel?
1: Én azt gondolom, hogy már mától, mivel a MÁV applikáció már mától is 0 forinttal akar utaztatni.
0: Örül ennek?
1: Hát hogy ne, igénybe is fogom venni az országos kék túra teljesítésekor.
0: Mert hogy imád futni?
1: Igen, igen.
0: Is.
1: Futni.
0: De nem a tűz elől.
1: Nem.
0: Jaj, Pista, hát a kollégák egyik szeme sír, a másik meg nevet, mert nyilván örülnek annak, hogy holnaptól minden más lesz neked. Annak meg főképpen fognak örülni, ami most történik, hiszen a megye minden dolgozója, már ami Hajdú-Bihar katasztrófavédelmi igazgatóságának alkalmazottjait illeti. Sok-sok szeretettel köszönt téged, Zoli, ezen a csodás napon.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: És kívánok boldog nyugdíjas éveket.
1: Köszönöm szépen.
0: És boldog születésnapot.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Mi pedig a magunk részéről egy születésnapi tortát tennénk hozzá, megköszönve sok-sok évi a munkádat. Ez mennyi volt összesen?
1: Összesen itt a katasztrófa védelemnél 19 év.
0: Ez nem kevés. Nyugodtabb napokat kívánunk neked. És jó étvágyat a tortához, amit megnyertél. A Monami kávézó és cukrászdában egy őrség zöld aranyatorta a tiéd. Én Fazekas Laci vagyok. Ez pedig a...
1: Best FM. Nagyon szépen köszönöm.
0: És köszönjük a felajánlást. Neki jár...
2: A mai reggel informátora.
0: Mi jár?
2: Nyereménye. Egy melancs pizza.
0: Csabi, Torony Csabi, köszönjük a reggeli közreműködésedet, nem működő jelzőlámpa áramszünet miatt a Csemete környékén, erről tájékoztatott bennünket.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Úgyhogy ő lett a reggeli informátor, a nyeremény a melancs pizza, jó étvágyat hozzá. Indulunk a 90-es években.

0: Berepül majd egy fehér holló.
1: Fehér holló, repül a tó vele, tárd ki a szárnyal, itt leszek.
0: És aki hozza a hűsítős lágereket önöknek, Szabó, Anita, például az ilyeneket.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
2: Szezonközi napszemüveg akció a Pap Optikában. Tom Ford, Gucci és további topmárkák 30-50% kedvezménnyel a Pap Optika szalonban a fórum első emeletén.
3: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.
5: Szabadságolások, sokan indulnak hosszabb útra, több tucat életet mentettek meg a debreceni tűzoltók, sok gondot okoznak a seregiek a kertekben. Kis Dániel vagyok.
4: A Best FM-en.
5: Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig a szabadságok, utazások is. Ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval, egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
6: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatás van arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalommi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülőt beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
5: 37 ember életét mentették meg tavaly a debreceni hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársai, írta meg a dehír.hu. Az adat a szervezet éves beszámolójában hangzott el, amely átfogó képet adott az elmúlt időszak feladatairól. A tűzoltók nem csak tűzeseteknél, hanem műszaki mentéseknél, közlekedési baleseteknél és egyéb veszélyhelyzeteknél is rendszeresen beavatkoztak. A beszámoló szerint a szolgálatot teljesítők munkája jelentős szerepet játszik a térség biztonságának fenntartásában. Az eredmények jól mutatják a szervezet gyors reagáló képességét és szakmai felkészültségét. Egyre több panasz érkezik a gyümölcsösökben és kiskertekben megjelenő seregélyek miatt Hajdúbiharban, írja a haon.hu. A madarak különösen az élőtermést veszélyeztetik, ezért sok kertulajdonos keresi a hatékony védekezési lehetőségeket. A probléma különösen Balmazújváros térségét érinti extrémen. A szakemberek szerint a legfontosabb a megelőzés, például különböző riasztóeszközök vagy hálók alkalmazásával. Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a madarak természetvédelmi szempontból is fontos szerepet töltenek be, ezért a védekezés során a jogszabályok betartására is ügyelni kell. A problémával a nyári hónapokban találkoznak leggyakrabban a gazdálkodók és a kertbarátok. Csapadék bár még kisebb zápor zivatar formájában előfordulhat, de marad a kánikula Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 31 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul a héten. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.
3: Azok a 90-es évek. Most
4: a Best FM-en.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mixát Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Tiszaajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
5: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
6: civisbeton.hu.
5: A megbízható alap.
7: A reklám után újra.
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hi, this is Craig David.
10: Hey, this is Kylie.
11: Király Viktor vagyok.
12: Hi, this is Madonna.
13: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
7: Ez... A Best FM.

Teljes rész egyik legismertebb sláger, a Walk of Life volt itt a Best FM, amely 85-ben jelent meg a legendás Brothers in Arms albumon, amely minden idők egyik legsikeresebb rock lemeze lett. Kellemes szép napot, jó munkát, jó időtöltés mindenkinek, a zenei kedvencekkel már is folytatjuk Dude Gettával és az Alphaville közösével jön a Forever Young, ha pedig úton vannak, legyenek óvatosak, fogyasszanak sok-sok folyadékot, türelemmel vezessenek az utakon, és osszák meg rajtunk keresztül a többi közlekedővel az útinfókat 500 540 a telefonszámunk, a mikrofonnál Szabó Anita.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, tegye félre tartózkodását, menjen társaságba, ebben az időszakban felszabadultan kommunikál, könnyen köt ismerettséget olyanokkal, akikkel remekül érzi magát. Bika, a most végzett munkáját nagyon élvezi, elemében van, azonnal ráérez a lényegre, képes a sok lehetséges megoldás közül kiválasztani a legjobbat. Ikrek, hosszú távú céljai elérése érdekében észszerű kockázatokat is vállal, anyagiak terén pozitív helyzetbe kerül, erős hangulatával sokakat vonz. Rák, önfájú szívvel tekint a múltba, sokat jár eszébe volt szerelme, ha mostanában nem látta, talán felveszi vele a kapcsolatot, esetleg meg is látogatja. Oroszlán, kedvesen ragaszkodik önhöz, de vigyázzon, hogy ne tegye kockára a kapcsolatukat a kimaradozásaival, vegye tudomásul, hogy azok az idők már elmúltak. Szűz, élvezettel végez alkotó munkát, fontos önnek az önkifejezés, és ha türelmes és alapos, akkor kellő fegyelemre is tudja magát szoktatni. Mérleg, komoly elmaradásai vannak a lakását vagy a környezetét illetően, talán csak egy szobafestés hiányzik. Skorpió, ön a kapcsolataival foglalkozik, ha jelenlegi kapcsolatában nem boldog, akkor fontolóra veheti, hogy kiszáll belőle. Nyilas, ezen a nyáron ön egy új baráti társaság kedvencévé válik, talán most lépett be egy közösségbe és elhalmozzák meghívásokkal. Bak, munkáját megfontoltan, precízen végzi, sorsa alakulását a kezében tartja, nem hagyja, hogy mások beleszóljanak vagy bármiről is lebeszéljék. Vízöntő, anyagi téren sikeres ügyletei lehetnek, különösen akkor, ha nem mélyed bele a részletekbe, a bolygóktól kapott energiáit maximálisan kihasználhatja. Malak, rendkívül nyitott a világ dolgaira, és amit elhatároz, azt sikeresen végre is hajtja, a nehezen átlátható pénzügyi kockázattal járó feladatokat elkerüli.

0: Köszöntjük Zoltán nevű hallgatóinkat! A Zoltán régi magyar személynév. Az ótörök Szultán Szoltán szóból származik, eredetileg eszelejtették. Jelentése uralkodó, fejedelem. Hasonló eredetű a Solt Zsolt nevünk is. Női párja Zoltána. Számos híresség kapta ezt a nevet. Cibor Zoltán labdarúgó, a legendás aranycsapat egykori tagja, Kodály Zoltán zeneszerző, zenetudós, zenepedagógus, Latinovics Zoltán színész, rendező, és természetesen ön kedves Zoltán, aki a rádiót hallgatja.
1: Június 23-a van a Zoltánok mellett az Éduákat is köszöntsék, és bár ez nem az a Zoltán nap, ami a nőnappal egybeesik, de azért Isten értesse a Zoltánokat. Itt a Best FM-en pedig egy kedves házas pár házassági évfordulóját köszönhetjük. A Melancsuk Rezda jó voltából pedig ma is egy fincsis süti meghívással szeretnénk még édesebbé tenni ezt a napot számukra, vagyis Horváth Csabáit és a kedves feleségét, Ágikájét, akiket Fegyvernek Ité Borné köszönt így a Best FM-en keresztül 5. házassági évfordulójuk alkalmából, és üzeni a fiataloknak, hogy érjetek meg nagyon sok boldog évet erőben, egészségben, szeretetben. Ákos, Dávid és Mava. Tőlük érkezett ez a kedves üzenet, és a Best FM is számos boldog évet kíván még Csabának és Ágikának. Naponta pedig sok-sok megkeresést kapunk, hogy vajon hol tudnak regisztrálni hallgatóink. Telefonon szeretnének sokan, és sajnos nem tehetik meg, sem SMS-ben, sem Viberen. Egyetlen módja van annak, hogy köszöntsék születésnapos, névnapos, illetve házassági évfordulós szeretteiket, www.bestfmdebrecen.hu, itt tudnak regisztrálni.

0: 10 000 diáknak kezdődött szünet Hajdú-Biharban. A márkaépítés szerepéről tanultak a doktorandusok. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Véget ért a tanév Debrecenben, és mindegy 33 000 gyermek számára kezdődött meg a nyári szünet, adta hírül a Dehír. A debreceni tankerületi központ oktatási intézményeiben több mint 1180-os ballagott el az általános iskolákból, és csak nem 150-nel több gyermek kezdheti meg szeptemberben majd a tanévet. A következő hetekben számos tábor, kulturális program és szabadidős lehetőség várja a fiatalokat a városban. A szakemberek ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a vakáció idején különösen fontos a biztonságos közlekedés és a felelős szabadidő eltöltés. A tanulók szeptemberben térnek majd vissza az iskolapadokba. Elindult a katolikus Karitász nyári táboroztatási programja is. A szervezet az ország számos pontján több ezer gyermeket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották. Tudtuk meg rádiónkban Szabados Edinától, a katolikus Karitász kommunikációs ágazat vezetőjétől.
2: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni. Munkatársaink és Caritas önkénteseink az ország többi pontján is szerveznek bentlakásos és napközis táborokat is. 4000 gyermek, aki nem engedhetné meg, hogy eljusson egy táborba, de mégis élményeket tud szerezni, biztonságos helyen van, amíg a szülők dolgoznak.
0: A tudatos márkaépítés került a középpontba egy doktori képzéshez kapcsolódó programon a Debreceni Egyetemen, tudósította a hírek.uned.hu. Az előadások azt mutatták be, hogyan válhat egy kutató vagy tudományos műhely láthatóbbá a szakmai közegben. A részvevők gyakorlati példákon keresztül ismerhették meg az önmenedzselés, a kommunikáció és a szakmai jelenlét fontosságát. A szervezők szerint a tudományos eredmények mellett egyre nagyobb jelentősége van annak is, hogy a kutatók hatékonyan tudják bemutatni munkájukat a nyilvánosság és a szakmai közösség számára. Strandidővel számolhatunk Debrecenben és környékén a következő napokban, csapadék pedig kisebb zápor-zivatar formájában fordulhat majd elő legfeljebb az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 31 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul a héten. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.

Deres délelőtt, jó rádiózást mindenkinek, Debrecen zenei kedvenceivel itt a Best FM-en. Június 23-án, vagyis a mai napon a spam elleni világnapra hívják fel a figyelmet, ami elsőre talán nem hangzik túl izgalmasan, pedig egyébként mindannyiunkat érint. A spam ugyanis azoknak a kéretlen üzeneteknek az összefoglaló neve, amelyek e-mailben, SMS-ben vagy akár a közösségi oldalakon érkeznek hozzánk. A szakemberek szerint a világ e-mail forgalmának közel fele még ma is spam lehet. Ezek között nem csak reklámok vannak, hanem olyan üzenetek is, amelyek személyes adatokat vagy pénzt próbálnak kicsalni az emberektől. A mesterséges intelligencia fejlődésével ráadásul egyre ügyesebbé válnak a csalók, ezért különösen fontos az óvatosság. A legjobb védekezés egyszerű, ne kattintsunk ismeretlen linkekre, ne adjuk meg az adatainkat a gyanús oldalaknak, és használjunk erős jelszavakat. Ha olyan ígéretekkel csábítanak bennünket az e-mailben, miszerint éppen milliómosok lettünk, vagy egy távoli országban élő rokonunknak köszönhetően sok pénz kerülhet a bankszámlánkra az adatainkért cserébe, akkor mindenképpen érdemes egy kicsit gyanakodni, és letiltani azt a címet, ahonnan érkezett hozzánk az üzenet. A zenei kedvencek között pedig már felkészült a Pet Shop Boys, érkezik az Always On My Mind, itt a 104.6-on.

0: Műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tisza ajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
1: Szenzációs újdonság. Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naumfen utazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann Debrecen.hu.
3: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
4: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
5: Kertet szépítenél? Most hatalmas akciók várnak a Veki Garden Fa iskolában, Debrecen és Józsa között. Veki Garden Fa iskola. Nézd be, megéri!
6: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
7: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
8: Hi, we're the Pussycat Dolls.
9: Hi, this is Lionel Richie.
10: Hey, what's up? This is Bebe Rexha.
11: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
7: Bárhol is vagy. Ott van veled.
1: A Best FM.
7: A Best FM.

Best FM Zola 104.6-on beszéltünk ma már a spam elleni világnapról, és van még egy, egyébként nincsenek minden nap világnapok, de ma van például az olimpiai világnap is, amely annak állít emléket, hogy 84-ben ezen a napon alapították meg a modern olimpiai mozgalmat. Az olimpia azonban jóval régebbi történet, hiszen az első játékokat több mint 2700 évvel ezelőtt rendezték az ókori Görögországban. Az olimpikonok teljesítménye az elmúlt 100 évben folyamatosan javul, a tudomány szerint ebben nem csak az edzések fejlődése játszik szerepet, hanem a sporttáplálkozás, az orvostudomány és még a korszerű sportfelszerelések is. Ma már a másodperc század részei, vagy akár milliméterek is dönthetnek egy-egy aranyérem sorsáról. Az olimpiai világnap arra emlékeztet bennünket, hogy a mozgás kortól függetlenül fontos rész az egészségnek és a jó közérzetnek. Nem kell feltétlenül olimpikonnak lennünk ahhoz, hogy tegyünk magunkért és az egészségünkért. Egy kellemes séta vagy kerékpártúra, akár egy kis úszás is igazi győzelem lehet. Elsősorban magunkat kell legyőzni, például a halogatás vagy lustaság terén. Az Oscar-díjas Golden című darra pedig már is lehet mozogni, egy kicsit jön a Hendrix slágere. Itt a Best FM-en.

0: nem Debrecenbe kerül a közlekedési múzeum. Új orvosokat avattak az egyetemen. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Hivatalosan is eldőlt, hogy nem Debrecen lesz az új közlekedési múzeum otthona. Számolt be róla a Dehír. A döntés hosszabb ideje foglalkoztatta a közvéleményt, mivel korábban felmerült a Cívisváros neve is a lehetséges helyszínek között. A mostani bejelentés lezárta a találgatásokat, így a múzeum nem költözik Debrecenbe. A város vezetése ugyanakkor továbbra is fontosnak tartja a kulturális és turisztikai fejlesztéseket, valamint az országos jelentőségű intézményekkel való együttműködést. A döntés ellenére több olyan beruházás is folyamatban van a városban, amely a kulturális kínálat bővítését szolgálja, fogalmaztak. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Az év legrövidebb éjszakájához számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta el rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Átugarták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre a tűzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
0: Ünnepélyes keretek között vették át diplomájukat a Debreceni Egyetem végzős orvostanhallgatói, derült ki a hírek.hu cikkéből. Az avatási ünnepségen a frissen végzett szakemberek hivatalosan is megkezdhették orvosi pályafutásukat. Az esemény mérföldkő a hallgatók életében, hiszen több évnyi tanulás és gyakorlati képzés lezárását jelenti. Az egyetem vezetése hangsúlyozta, hogy a végzettekre komoly felelősség vár az egészségügyben, ugyanakkor tudásukra és elhivatottságukra nagy szükség van a betegellátásban. Immár új rendszerint közlekednek a DKV járatai, tájékoztatott közleményében a közlekedési vállalat. Mint írták, a módosítások több autóbusz, trollibusz és villamos vonalat is érintenek, ezért arra kérik az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. A járatok augusztus 31-ig hétköznapokon tanszünet munkanapi menetrend szerint közlekednek. A változtatások célja, hogy a szolgáltatás jobban igazodjon az utazási igényekhez és a nyári időszak forgalmához. A társaság szerint az új rend kialakításakor figyelembe vették a korábbi tapasztalatokat és az utasforgalmi adatokat is. A DKV bízik abban, hogy az átállás hozzájárulhat a hatékonyabb és kiszámíthatóbb közösségi közlekedéshez. Marad a kánikula Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 31 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul a héten. Csapadék kisebb zápor zivatar formájában előfordulhat. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.
3: Célállomás Debrecen. Pozíció 104,6.

A zenei kedvencek szólnak itt a Best FM-en a téli kívánság műsorban. Hello mindenkinek, szép napot, jó munkát, kitartást a melóban, a melegben, és jó étvágyat kívánunk az ebédhez a zenei kedvencekkel, amelyekért már önök felelnek. A következő 2 órában jöhetnek a zenei kérések, üzenetek, kedvencek a Best FM-en keresztül 500-540 a forró drót. Erika pedig egy nagyon vidám dalt szeretne küldeni a férjének, Lacinak, Hajdúszobor Szólavara, mint a gyermekeinek, Petrának és Marcinak. Hamarosan találkozunk, üzeni nektek anya, én pedig hozom a vidám dalt.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Sötét kapu, magas háza, fényes udvarok,

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: Hey, this is Justin Timberlake.
12: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
13: Hello, I'm Phil Collins.
8: Bárhol

0: Trust FM kívánságvonala 500-540.
1: Doki vagyok, kérek szépen az unokám, a Juniornak egy szép dalt. Szombaton ballagott az unokám. Nagyon sok boldogságot, sikert kívánok a család nevében, és gratulálok így tovább.

0: Best FM kívánság műsor.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Egy újabb zenei kérés teljesül itt a Best FM-en a déli kívánság műsorban a 104.6-on még hozzá Évi kérésére, aki az édesanyjának Évikének szeretné küldeni Zambó Jimmy egyik dalát, de ezúttal a Dr. Véres és Veri Tomi feldolgozásában érkezik az Ugye nem bántad meg itt a Best FM-en. A következő óra is a zenei kedvencek hívjanak bátran bennünket 500-540 a forró drót, SMS Viber 30-as 933-1046. Itt

0: szabadságolások, sokan indulnak hosszabb útra, több tucat életet mentettek meg a debreceni tűzoltók, sok gondot okoznak a seregélyek a kertekben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig a szabadságok, utazások is. Ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval, egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
2: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatáson arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalommi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülés beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
0: 37 ember életét mentették meg tavaly a debreceni hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársai, írta meg a dehír.hu. Az adat a szervezet éves beszámolójában hangzott el, amely átfogó képet adott az elmúlt időszak feladatairól. A tűzoltók nem csak tűzeseteknél, hanem műszaki mentéseknél, közlekedési baleseteknél és egyéb veszélyhelyzeteknél is rendszeresen beavatkoztak. A beszámoló szerint a szolgálatot teljesítők munkája jelentős szerepet játszik a térség biztonságának fenntartásában. Az eredmények jól mutatják a szervezet gyors reagáló képességét és szakmai felkészültségét. Egyre több panasz érkezik a gyümölcsösökben és kiskertekben megjelenő seregélyek miatt Hajdúbiharban, írja a haon.hu. A madarak különösen az érőtermést veszélyeztetik, ezért sok kertulajdonos keresi a hatékony védekezési lehetőségeket. A probléma különösen Balmazújváros térségét érinti extrémen. A szakemberek szerint a legfontosabb a megelőzés, például különböző riasztóeszközök vagy hálók alkalmazásával. Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a madarak természetvédelmi szempontból is fontos szerepet töltenek be, ezért a védekezés során a jogszabályok betartására is ügyelni kell. A problémával a nyári hónapokban találkoznak leggyakrabban a gazdálkodók és a kertbarátok. Csapadék bár még kisebb zápor zivatar formájában előfordulhat, de marad a kánikula Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 31 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul a héten. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.
1: A hírek után folytatódik az Éri kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedve.
1: A hívható telefonszám 500-540. 500-540.
4: Debrecen Best FM. Szeretem. Hi, this is

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakod vezet a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Egy újabb topsláger.
2: A Best FM-en.
1: A Best FM-en.

A déli kívánság műsorszól továbbra is itt a Best FM-en. Én Szabó Anita vagyok, a Forró Drót 500-540. SMS-ben Viberen is jöhetnek üzenetek, 30-933-1046, és ebben az órában is kérhetik a hűsítős lágereket itt a Best FM-en, hiszen 2 óráig teljesülnek a kedvencek. Jani egy nagyon vidám dalt szeretne kérni a kollégáinak Havicsitől, Jana Waiting for Love. Anikónak, Robinak és Zsuzsinak szól a dal, és üzeni, hogy már nincs olyan messze a munkaidő vége, de addig is menjen könnyebben a meló. Itt Avicii dalával, Norbi, neked pedig hamarosan Billie Eilish dalát indítom, a Bad Guy is érkezik itt a Best FM-en, a déli kívánság műsorban.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Na, szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az Invia Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utazást. Invia Debrecen. Most már két helyszínen, ahol te választasz.
3: A gyógyszer házhoz megy a Saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
4: A

Egy igazi buli hangulatos lágerrel folytatódik a Déli Kívánság műsor. Robi, Máté, Dani, Peti kérték a dalt, akik éppen úton vannak a Balaton irányába. A hangulat már a tetőfokon, ezt írták a srácok, a csomagtartó tele, a napszemcsék is előkerültek, és már csak a vízpart hiányzik. Benneteket hallgatunk, és a kerozin slágerét szeretnénk küldeni mindenkinek, akik megkezdték a vakációt. Oké, srácok, hozom a kerozin dalát, vigyázzatok magatokra, és jó utat nektek!

keddéli kívánságműsor Szandi kérésével ér véget, Mjöndestől a Mokka itt a Best FM-en. Én köszönöm, hogy ma is velem tartottak, és küldték az üzeneteket, a jó kívánságokat, és persze a kedvenc dalokat. Megtették ezt ma délután is, majd Balogh Vilmosnál 17 órától újra kívánságműsor, mi pedig találkozunk legközelebb itt a Best FM-en.

0: Rádiót hallgat. Mondja meg nyugodtan.
1: A Best FM-et.
2: Több tízezer diáknak kezdődött szünet Hajdú-Biharban. A márkaépítés szerepéről tanultak a doktorandusok. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Véget ért a tanév Debrecenben, és mintegy 33 ezer gyermek számára kezdődött meg a nyári szünet, adta hírül a Dehír. A debreceni tankerületi központ oktatási intézményeiben több mint 1180-os ballagott el az általános iskolákból, és csak nem 150-nel több gyermek kezdheti meg szeptemberben majd a tanévet. A következő hetekben számos tábor, kulturális program és szabadidős lehetőség várja a fiatalokat a városban. A szakemberek ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a vakáció idején különösen fontos a biztonságos közlekedés és a felelős szabadidő eltöltés. A tanulók szeptemberben térnek majd vissza az iskolapadokba. Elindult a Katolikus Karitász nyári táboroztatási programja is. A szervezet az ország számos pontján több ezer gyermeket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották. Tudtuk meg rádiumban Szabados Edinától, a Katolikus Karitász kommunikációs ágazat vezetőjétől.
3: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni. Munkatársaink és Caritas önkénteseink az ország többi pontján is szerveznek bentlakásos és napközis táborokat is. 4000 gyermek, aki nem engedhetné meg, hogy eljusson egy táborba, de mégis élményeket tud szerezni, biztonságos helyen van, amíg a szülők dolgoznak.
2: A tudatos márkaépítés került a középpontba egy doktori képzéshez kapcsolódó programon a Debreceni Egyetemen, tudósította a hírek.inet.hu. Az előadások azt mutatták be, hogyan válhat egy kutató vagy tudományos műhely láthatóbbá a szakmai közegben. A részvevők gyakorlati példákon keresztül ismerhették meg az önmenedzselés, a kommunikáció és a szakmai jelenlét fontosságát. A szervezők szerint a tudományos eredmények mellett egyre nagyobb jelentősége van annak is, hogy a kutatók hatékonyan tudják bemutatni munkájukat a nyilvánosság és a szakmai közösség számára.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
2: Strandidővel számolhatunk Debrecenben és környékén a következő napokban, csapadék pedig kisebb zápor-zivatar formájában fordulhat majd elő legfeljebb az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 31 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul a héten. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ajtó, ablak, árnyékolás. kosaprofil.hu. Ha kint tartaná a hőséget, a hideget, az esőt, a szúnyogokat, a gyanús alakokat, vagy ha éppen nyitna a világra. Kosaprofil. Ajtó, ablak, árnyékolás. kosaprofil.hu.
1: Szenzációs újdonság. Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum Fan utazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
2: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
3: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
4: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
5: Civisbeton.hu.
4: A megbízható alap.
6: A reklám után újra.
7: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
8: Hi, this is James Blunt.
9: Hey, you guys, this is Jennifer Lopez.
10: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
11: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Bárhol is vagy. Ott van veled.
12: A Best FM.
6: A Best FM.

0: Debrecenbe kerül a közlekedési múzeum, új orvosokat avattak az egyetemen, még marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Hivatalosan is eldőlt, hogy nem Debrecen lesz az új közlekedési múzeum otthona, számolt be róla a Dehír. A döntés hosszabb ideje foglalkoztatta a közvéleményt, mivel korábban felmerült a Cívisváros neve is a lehetséges helyszínek között. A mostani bejelentés lezárta a találgatásokat, így a múzeum nem költözik Debrecenbe. A város vezetése ugyanakkor továbbra is fontosnak tartja a kulturális és turisztikai fejlesztéseket, valamint az országos jelentőségű intézményekkel való együttműködést. A döntés ellenére több olyan beruházás is folyamatban van a városban, amely a kulturális kínálat bővítését szolgálja, fogalmaztak. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Az év legrövidebb éjszakájához számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre tűzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
0: Ünnepélyes keretek között vették át diplomájukat a Debreceni Egyetem végzős orvostanhallgatói, derült ki a hírek.hu cikkéből. Az avatási ünnepségen a frissen végzett szakemberek hivatalosan is megkezdhették orvosi pályafutásukat. Az esemény mérföldkő a hallgatók életében, hiszen több évnyi tanulás és gyakorlati képzés lezárását jelenti. Az egyetem vezetése hangsúlyozta, hogy a végzettekre komoly felelősség vár az egészségügyben, ugyanakkor tudásukra és elhivatottságukra nagy szükség van a betegellátásban. Immár új rendszerint közlekednek a DKV járatai, tájékoztatott közleményében a közlekedési vállalat. Mint írták, a módosítások több autóbusz, trollibusz és villamos vonalat is érintenek, ezért arra kérik az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. A járatok augusztus 31-ig hétköznapokon tanszünet munkanapi menetrend szerint közlekednek. A változtatások célja, hogy a szolgáltatás jobban igazodjon az utazási igényekhez és a nyári időszak forgalmához. A társaság szerint az új rend kialakításakor figyelembe vették a korábbi tapasztalatokat és az utasforgalmi adatokat is. A DKV bízik abban, hogy az átállás hozzájárulhat a hatékonyabb és kiszámíthatóbb közösségi közlekedéshez. Marad a kánikula Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 31 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul a héten. Csapadék kisebb zápor zivatar formájában előfordulhat. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.
3: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
4: Köszönjük szépen a híreket. Hello Debrecen, 3 óra elmúlt, ez itt a Best FM a 104.6-on. Újra együtt van egy egész délutánunk, közösen, hasznosan fogjuk tölteni. Jövünk a legjobb zenékkel és a legfontosabb tudnivalókkal. Kezdjünk neki, jó? Itt vannak Pam kutyáik és az aranybulla. A hírek

0: Petit hallgatják itt a 104.6-on, és azt mondja nekünk Peti az utakról, hogy...
1: Ja, az Nagy-Erdei körúton ellenőrzés van, de trafipaxoznak.
0: Köszönjük.
1: Jó utat mindenkinek.
0: Tehát a Nagy-Erdei körúton kint vannak a rendőrök. Trafipax veszély, vezessenek óvatosan. Meg még egy közlekedési info, megkezdődtek az aratási munkák a mezőgazdaságban, ezért arra hívták fel a szakemberek a figyelmet, hogy a következő hetekben több lehet a mezőgazdasági gép az utakon. Ezek ugye sokszor jó nagyok és jó lassan közlekednek, úgyhogy az Agrárgazdasági Kamara arra kéri a sofőröket, hogy ezeket a mezőgazdasági gépeket fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel közelítsük meg, felkészülve az esetleges irányváltoztatásra, meg hát legyünk nagyon türelmesek és figyelmesek. Szóval jó utat mindenkinek, óvatosan, útközben is. Best FM, itt van Pink és az egyik első slágere, a Don't Let Me Get Me.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Ja, Gabika vagyok, most élesítették a trafipaktot a Mák utcán.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
4: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
5: Építkezik, felújít. Trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
6: Kertet szépítenél? Most hatalmas akciók várnak a Veki Garden Fa iskolában, Debrecen és Józsa között. Veki Garden Fa iskola. Nézd be, megéri!
7: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei.
8: Megállás nélkül.
10: Hey, this is Anastasia.
11: Hello, I'm Calvin Harris.
12: This is Carly Rae Jepsen.
13: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
14: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
15: Bárhol is vagy.
16: Bárhol is vagy.
15: Ott van veled.
17: A Best FM.
15: A Best FM. Oh, your eyes.

Ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei, nálunk szólnak a 104.6-on. Hogy vannak egyébként, hogy bírják a hőséget? 32 fok van most itt Debrecen belvárosában, ugye elvileg ma évfélig tart a másodfokú hőségriasztás, de ebből valószínűleg még magasabb fokú figyelmeztetés lesz, mert hogy a hőmérséklet az emelkedik. Holnap 33, csütörtökön 34, pénteken 35, szombaton, vasárnap 37, jövő hétfőn pedig 38 fok is lehet egyes helyeken a mostani előrejelzések szerint, úgyhogy tényleg meg fogunk sülni. Debrecenben a legmelegebb órákban 11 és 15 óra között vizet osztanak a 60 utca és a Kossuth tér találkozásánál, a Szabó Lőrinc szobornál, és működnek a párakapuk is. Van ilyen a Kossuth téren, a Kálvin téren, a Csapó utcán, az Angyalföld téren és a Víztorony sétányon, és nyilván

0: Best FM-et hallgatják a 104.6-on, és úgy tűnik, hogy a trafipaxok kimondottan élvezik a meleget, mert nagyon zsongor a kint az utakon. A mi híreink szerint jelenleg ellenőrzés van a Nagyerdei körúton, működik a trafibox a Mák utcán, aztán friss hír, kis cseke írja nekünk, hogy Mike Pércsön a szokásos helyen a benzinkút után is van egy trafi, a Debrecen felől érkezőket mérik, köszönjük szépen, és pár perccel ezelőtt még mértek Szobosztón a debreceni útfélen is, ez a helyzet odakint.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Tudom, hogy számíthatok önökre ezután is, küldjék a közlekedési infókat a 3933-1046-ra, vagy hívjanak az 500-540-en, mi pedig, hogy felfrissüljünk, csobbanunk a legjobb zenék közé, itt a Molokó és a Sing It Back.

0: tämä on Katy Perry ja se Firework.
1: Szabadságolán sokan indulnak hosszabb útra, több tucat életet mentettek meg a debreceni tűzoltók, sok gondot okoznak a seregiek a kertekben. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig a szabadságok, utazások is. Ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval, egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
3: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatás van arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalommi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülőt beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
1: 37 ember életét mentették meg tavaly a debreceni hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársai, írta meg a dehír.hu. Az adat a szervezet éves beszámolójában hangzott el, amely átfogó képet adott az elmúlt időszak feladatairól. A tűzoltók nem csak tűzeseteknél, hanem műszaki mentéseknél, közlekedési baleseteknél és egyéb veszélyhelyzeteknél is rendszeresen beavatkoztak. A beszámoló szerint a szolgálatot teljesítők munkája jelentős szerepet játszik a térség biztonságának fenntartásában. Az eredmények jól mutatják a szervezet gyors reagáló képességét és szakmai felkészültségét. Egyre több panasz érkezik a gyümölcsösökben és kiskertekben megjelenő seregélyek miatt Hajdúbiharban, írja a haon.hu. A madarak különösen az érőtermést veszélyeztetik, ezért sok kerttulajdonos keresi a hatékony védekezési lehetőségeket. A probléma különösen Balmazújváros térségét érinti extrémen. A szakemberek szerint a legfontosabb a megelőzés, például különböző riasztóeszközök vagy hálók alkalmazásával. Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a madarak természetvédelmi szempontból is fontos szerepet töltenek be, ezért a védekezés során a jogszabályok betartására is ügyelni kell. A problémával a nyári hónapokban találkoznak leggyakrabban a gazdálkodók és a kertbarátok. Csapadék bár még kisebb zápor zivatar formájában előfordulhat, de marad a kánikula Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 31 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul a héten. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.
4: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen. Az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
5: Köszönjük szépen, hírek legközelebb egy óra múlva, ez itt a Best a 104.6-on. Még munkában? Vagy már úton hazafelé? Vagy egyáltalán nem is dolgoztak ma, mert szabadságon vannak, bármit is csinálnak, éppen a Best FM jó társaság lesz hozzá. Hozzuk önöknek a legjobb zenéket. Indítunk egy újabb órát, itt van Katy Perry és a Firework.

Disturb és a Sound of Silence a Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Egy perc múlva lesz 4:45. Aki esetleg még nem tudná, tegnap útépítési munkák kezdődtek Debrecenben a Füredi úton a BEM tér környékén. Ennek az áldásos hatásait már tegnap a délutáni csúcsforgalomban, meg a ma reggeli csúcsban is lehetett érezni. Hát valószínűleg ma sem lesz könnyebb a helyzet, egyébként várhatóan augusztus 19-ig tartanak ott a munkák. Ami fontos ezzel kapcsolatban, hogy a 21-es, a 23-as, az 52E és a 973-as buszok 50 méterrel hátrébb egy ideiglenes megállóban állnak meg, ott lehet le is felszállni. Türelem, tornaterem, arra szükség lesz, hogyha arra felé tartanak haza. Mi pedig itt a hőségben intéztünk egy kis esőt önöknek, igaz csak dalban, jön a Margaret Island és az eső.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
3: Mit kínál a Maxilány?
4: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópálya matricát, lottáknak üzemanyagkártyát.
3: Minden útjához a megbízható társ, a Maxilány töltőállomás.
5: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
6: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
7: civisbeton.hu
6: a megbízható alap.
8: Megújult az idén 10 éves víztoronykert.
9: Gyönyörű környezetben, mindennapos nyitvatartással
8: és hétfőtől csütörtökig tartó 750 forintos italakciókkal vár téged is Debrecen kultikus helyszíne.
9: Filmkert, bőrze, gyerekprogram, akusztikus estek, koncertek, buli.
8: Nagyerdei víztorony. Az égig érő élmény.
10: A reklám után újra
11: Debrecen zenei kedvencei.
10: Megállás nélkül.
12: Hi, this is Craig David.
13: Hey, this is Kylie.
14: Király Viktor vagyok.
15: Hi, this is Madonna.
16: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
10: Ez a Best FM.

0: a Best FM dalaival nap mint nap átélheti legszebb emlékeit.
1: 104.6
0: Best FM.
2: Ön a szerelem doktor számát hívta. A sipszó után üzenetet hagyott.

Best FM-et hallgatják a 104.6-on, és az a helyzet, hogy 4:30 van, úgyhogy tudják, nekünk ilyenkor már csak azon jár az eszünk. Mármint a kívánság műsoron, nehogy itt félreértsék véletlenül. Hivatalosan 5 órakor kezdünk, de az előjátékot már most elindítjuk. Innentől kezdve jöhetnek a kérések. Jó, aztán 5 órától élesben is kívánság műsor. Ha már tudják, hogy mit szeretnének hallani, kinek szeretnének üzenni, akkor csörögjenek. 500-540 a Best FM forró drótja. Lehet dalokat kérni. 500-540. Viszont kérés nélkül is jön a Van Halen és a Jump.

0: Ezt a fenn, a 104.6-ot hallgatják. Nagyon óvatosan a gázpedállal a Mák utcán, mert ma is beizzították a trafiboxot a rendőrök. Mérik a sebességet, és a józsaiak figyeljenek! Holnap, holnap után és azután, tehát szerdán, csütörtökön és pénteken útépítést végeznek majd a józsai városrészen a Templom utcán. Ezért szerdán, csütörtökön és pénteken reggel 8 és délután 4 óra között terelő úton fog közlekedni a 36-os, a 36A és a J1-es autóbusz, hogy pontosan melyik járat merre fog kanyarogni, az fönt van a DKV honlapján, én azt javaslom mindenkinek, hogy nézzenek rá. Tehát holnap, holnap után és azután, szerdán, csütörtökön és pénteken terelő úton fog közlekedni a 36-os, a 36A és a J1-es buszjárat. Józsán, ha ezekkel szoktak utazni, akkor irány a dkv.hu.
1: Jó utat kíván a Best FM.
2: A Best FM.
0: Mi pedig szágódunk a mai kívánság műsor felé. Kértek már dalt? Lassan ideje. Hívjanak az 500-540-en. Egyébként pedig itt van Jacko és a Billie Jean.

4-6 Best FM. Ez volt Billy Eilish és a Birds of a Feather. Az a helyzet, hogy ez volt az utolsó dal, amit én választottam már önöknek. Innentől kezdve átadjuk a lehetőséget a hallgatóinknak. 3, 2, 1, startol a kívánság műsor, a következő

0: 0630-2540.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Önök kérték? Az Autovallis Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovallisdebrecen.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Képzeld el az esküvődet, ahol a nap lemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
8: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
7: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
10: Tisza ajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
11: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klíma ajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
12: Ez reklám volt.
13: A Best FM-en.
14: Több tízezer diáknak kezdődött szünet Hajdú-Biharban. A márkaépítés szerepéről tanultak a doktorandusok. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
13: Hírek a Best FM-en.
14: Véget ért a tanév Debrecenben, és mintegy 33 ezer gyermek számára kezdődött meg a nyári szünet, adta hírül a Dehír. A debreceni tankerületi központ oktatási intézményeiben több mint 1108-os ballagott el az általános iskolákból, és csak nem 150-nel több gyermek kezdheti meg szeptemberben majd a tanévet. A következő hetekben számos tábor, kulturális program és szabadidős lehetőség várja a fiatalokat a városban. A szakemberek ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a vakáció idején különösen fontos a biztonságos közlekedés és a felelős szabadidő eltöltés. A tanulók szeptemberben térnek majd vissza az iskolapadokba. Elindult a katolikus Karitász nyári táboroztatási programja is. A szervezet az ország számos pontján több ezer gyermeket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották. Tudtuk meg rádiónkban Szabados Edinától, a katolikus Karitász kommunikációs ágazat vezetőjétől.
15: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni. Munkatársaink és Caritas önkénteseink az ország többi pontján is szerveznek bentlakásos és napközis táborokat is. 4000 gyermek, aki nem engedhetné meg, hogy eljusson egy táborba, de mégis élményeket tud szerezni, biztonságos helyen van, amíg a szülők dolgoznak.
14: A tudatos márkaépítés került a középpontba egy doktori képzéshez kapcsolódó programon a Debreceni Egyetemen, tudósította a hírek.uned.hu. Az előadások azt mutatták be, hogyan válhat egy kutató vagy tudományos műhely láthatóbbá a szakmai közegben. A résztvevők gyakorlati példákon keresztül ismerhették meg az önmenedzselés, a kommunikáció és a szakmai jelenlét fontosságát. A szervezők szerint a tudományos eredmények mellett egyre nagyobb jelentősége van annak is, hogy a kutatók hatékonyan tudják bemutatni munkájukat a nyilvánosság és a szakmai közösség számára. Strandidővel számolhatunk Debrecenben és környékén a következő napokban, csapadék pedig kisebb záporzivatar formájában fordulhat majd elő legfeljebb az előrejelzések szerint, míg a napi maximum hőmérséklet 31 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul a héten. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
16: És most!
17: Indul az esti kívánság műsor.
16: A Best FM-en.
17: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
18: Balogh István Vilmos. Innentől könnyű dolgom van, hiszen a munka nehezét önök végzik. A zenéket önök válogatják. Startol a kívánság műsor a Best FM-en. Lehet írni 30 933 104 6, de ha tehetik, akkor inkább hívjanak.
13: A Best FM kívánság vonala 500-540.
18: Melinda kérése már csőre töltve, jön majd Tóth Abigail és a Rabmadár. Előtte Szilvi küldi Istvánnak Íjáz slágerét. Ez lesz majd a replay, és a kívánság műsor pedig Nagy Bogi és Des közös dalával. Kezdjük a vonalban. Márti, ugye? Te kérted ezt a dalt. Halló, szia!
19: Igen, én kértem.
18: Kinek küldöd?
19: És a páromnak küldöm, hogy szeretem őt.
18: Ennyi?
19: Meg hogy várom haza.
18: Oké, reméljük, hogy hallotta. Jön a dalotól, köszi.
19: Köszönöm.
18: Ennyi az egész. Innentől a kívánság műsor a Besten.

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: FM a 104.6-on. Ma is önök válogatják a zenéket itt 5 és 7 óra között. Na, hogy kívánság műsor. Szükségem van mindenkire. Írjanak minél többen a 3933-1046-ra, vagy hívjanak az 500-540-es Best FM forródróton. Például egy üzenet Mariantól. Sziasztok! Én csak üzenni szeretnék a tesómnak, Zsófinak, hogy boldog szülinapot neki. És te éltesse őt. Aztán egy másik üzenet, ezt pedig Marcsitól kaptuk. Sziasztok! Egy Ákos dallal szeretném meglepni a páromat, Petit, aki ma nagyon sokáig dolgozik. Üzenem neki, hogy szeretem őt, és nagyon várom haza. Rendben van, Ákos és a Hello neki szól majd, viszont előtte, ha minden igaz, valaki már a vonal végén. Best FM, tessék, halló!
1: Sziasztok, egy számot szeretnék kérni.
0: Tiéd a pálya, hallgatlak.
1: Az Ős Mindent Fire-től a szeptembert kérem.
0: Jó, miért pont ezt?
1: Hát, mert remélem, hogy szeptember lesz hamarosan, és nem lesz már ilyen meleg.
0: Hát figyelj, előbb-utóbb el fog jönni, gyors fejszámolás mennyi? 70 nap és szeptember szerintem, úgyhogy. Bár még szeptemberben sem fogunk olyan nagyon fázni azért, úgyhogy erre még olyan nagyon ne építs, de a dal jó.
1: Oké, köszönöm, sziasztok!
0: Az Earth, Wind & Fire és a szeptember, jó választás! Ezzel megy tovább mindjárt a kívánság viselt.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és márkakereskedésünkben.
4: Renault autóval Liz Debrecen. Egy jó döntés.
5: Szezonközi napszemüveg akció a PAP Optikában. Tom Ford, Gucci és további topmárkák 30-50% kedvezménnyel a PAP Optika szalonban a fórum első emeletén.
6: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klíma ajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
7: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum Fan utazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann Debrecen.hu.
8: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
9: A reklám után újra
10: Debrecen zenei kedvencei
9: megállás nélkül.
11: Hi, we're the Pussycat Dolls.
12: Hi, this is Lionel Richie.
13: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
14: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
15: Bárhol is vagy, ott van veled
16: a Best FM.
15: A Best FM.

0: 104.6-ot hallgatják, és hogy tényleg van mit hallgatni, az az önök érdeme, hiszen 5-től 7-ig ma is önök válogatják a zenéket. Magyarul kívánság műsor.
1: A te zenét szólt már?
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Ádám írja, hogy sziasztok, egy Ed Sheeran dalt szeretnék küldeni a kedvesemnek, Dorkának. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem őt. Köszönöm szépen. Ed Sheeran és a The Fire jön majd nem sokára, de előtte még természetesen Zoli kérését is teljesítjük. Halló, szia, hallgatlak!
3: Sziasztok, Zoli vagyok. A feleségemnek szeretnék egy szép romantikus dalt kérni.
0: Igen, mi legyen az?
3: A Vétektől a legszebb vallomást.
0: Mit üzenünk neki?
3: Üzenem neki, hogy szeretem.
0: Jó, hát ez a legszebb vallomás valóban. Oké, jön a dal.
3: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen. A Vétek most a 104.6-on.

Rockfest FM, és ez a mai kívánság műsor. Ha szeretnének dalt kérni, akkor ideje ide csörögni hozzánk, az 500-540-et hívják, vagy félősebb.

0: emberek írhatnak. 3933-1046, ez az SMS és Viber száma, hová várom az üzeneteket. Például azt írja nekünk Renáta, hogy hello, az Ergótól a Ballag a katona című dalt szeretném küldeni a kedvesemnek. Azzal az üzenet, hogy nagyon szeretem őt, és nagyon hiányzik. Remélem, hamarosan találkozunk. Rendben van, a ti dalotok jön nem sokára, de előtte a vonalban is valaki.
1: Hello, János vagyok, és szeretném kéni Gazebótól az Állásöpen című számot.
0: Amit kinek küldesz?
1: A játszérnek szeretném küldeni a sikeres érettségi vizsgájára.
0: Ó, meg volt minden? Írásbeli, szóbeli?
1: Igen.
0: Csillagos hatos mindenből, ahogy kell.
1: Igen.
0: Na, szuper, gratulálunk neki, add majd át. Oké, küldjük neki a dalt, megérdemli. Ciao, szia!
1: Hello.
0: Önök is megérdemlik a kedvenc dalukat, úgyhogy hívjanak 500-540. Este 7-ig tart a kívánságműsor.

0: yeah! Ez itt a Best FM, és a mai kívánság műsor pörög ezerrel. 6-tól 10-ig minden nap önök válogatják a zenéket. Nem sokára fél idő, mindjárt jönnek a 6 órási hírek. Na de addig még, teljesíten például Dóra kérését, jön majd neki a Glass Animals-től a Heatwaves. És a vonalban is itt van velünk valaki. Szia,
1: parancsolj! A Hotel Roomot kérem Pitbulltól.
0: Küldjük valakinek?
1: Szóljon Attinak, Tibinek és Nyominak, a kollégáimnak.
0: Dolgoztok még?
1: Nem, már a végeztünk szerencsére.
0: Ja, oké, rendben van, akkor jöhet a jól megérdemelt pihenés, meg a dalotok mellé természetesen.
1: Köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Best FM kívánság műsor!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Na, szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az Invia Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utazást. Invia Debrecen. Most már két helyszínen, ahol te választasz.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelvörődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
7: Tisza ajtóablak. Ugye ismerős? Elköltöztünk a Laktanya utcáról. Debrecenben új helyen, a Böszörményi út 178 szám alatt várunk mindenkit Kelet-Magyarország legszélesebb ajtóválasztékával, a Tiszántúl legnagyobb bemutató termében. Tisza ajtóablak. Új helyen. Debrecen, Böszörményi út 178.
1: Ez reklám volt.
8: A Best FM-en.
9: Nem Debrecenbe kerül a közlekedési múzeum. Új orvosokat avattak az egyetemen. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
8: Hírek a Best FM-en.
9: Hivatalosan is eldőlt, hogy nem Debrecen lesz az új közlekedési múzeum otthona. Számolt be róla a Dehír. A döntés hosszabb ideje foglalkoztatta a közvéleményt, mivel korábban felmerült a Cívisváros neve is a lehetséges helyszínek között. A mostani bejelentés lezárta a találgatásokat, így a múzeum nem költözik Debrecenbe. A város vezetése ugyanakkor továbbra is fontosnak tartja a kulturális és turisztikai fejlesztéseket, valamint az országos jelentőségű intézményekkel való együttműködést. A döntés ellenére több olyan beruházás is folyamatban van a városban, amely a kulturális kínálat bővítését szolgálja, fogalmaztak. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Az év legrövidebb éjszakájához számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
10: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre a tűzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
9: Ünnepélyes keretek között vették át diplomájukat a Debreceni Egyetem végzős orvostanhallgatói, derült ki a hírek.hu cikkéből. Az avatási ünnepségen a frissen végzett szakemberek hivatalosan is megkezdhették orvosi pályafutásukat. Az esemény mérföldkő a hallgatók életében, hiszen több évnyi tanulás és gyakorlati képzés lezárását jelenti. Az egyetem vezetése hangsúlyozta, hogy a végzettekre komoly felelősség vár az egészségügyben, ugyanakkor tudásukra és elhivatottságukra nagy szükség van a betegellátásban. Immár új rendszerint közlekednek a DKV járatai, tájékoztatott közleményében a közlekedési vállalat. Mint írták, a módosítások több autóbusz, trollibusz és villamosvonalat is érintenek, ezért arra kérik az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. A járatok augusztus 31-ig hétköznapokon tanszünet munkanapi menetrend szerint közlekednek. A változtatások célja, hogy a szolgáltatás jobban igazodjon az utazási igényekhez és a nyári időszak forgalmához. A társaság szerint az új rend kialakításakor figyelembe vették a korábbi tapasztalatokat és az utasforgalmi adatokat is. A DKV bízik abban, hogy az átállás hozzájárulhat a hatékonyabb és kiszámíthatóbb közösségi közlekedéshez. Marad a kánikula Debrecenben és környékén a következő napokban. míg a napi maximum hőmérséklet 31 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul a héten. Csapadék kisebb zápor-zivatar formájában előfordulhat. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.
11: Köszönjük szépen, a hatórási híreket hallottuk a Best FM-en a 104.6-on, és hogy ezután mit hallunk, az csak önökön múlik, hiszen 7 óráig kívánságműsor, önök válogatják a zenéket. Tudják a dolgokat, de azért a rendkedvéért mondom, hogy a 39-33-104-6-ra kell írni, az 500-540-en pedig hívhatnak is bennünket. És akkor kérések, amik már befutottak, például Lady Gaga és a Dead Dance, Gabriella kérte és Anna Marinak a testvérének küldi. Előtte a Csík zenekar és Lovasi András és a Csillag vagy Fecske, ezt András kérésére fogjuk meghallgatni. A vonal végén pedig Brigi.
12: Sziasztok, Taylor Swiftet kérem, a szomszédomba küldöm Diának, és jobbulást kívánok neki, már kicsit beteg. Köszönöm.
11: Taylor Swift és az Uplight.

0: Dance a Best kívánság műsorában. Kösz, hogy ma is ilyen jó zenéket kérnek.
1: A te zenét szólt már?
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Gergő a munkaideje végét szeretné egy kicsit felpörgetni az egyik nagy kedvencével, úgyhogy jön mindjárt a Szereperke, Tiamo, egy kis házi buli feeling. Viszont előtte meghallgatjuk Katát.
3: Sziasztok. Szia! Kata vagyok.
0: Parancsolj.
3: A 67-es utat kérem szóljon Zsoltinak, és üzenem, hogy szeretem. És ennyi.
0: És ennyi, ez pont elég, rendben van. Akkor a Republik jön nektek mindjárt. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen. Ez a Best kívánság műsora este 7-ig.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
5: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
6: Dacia autóval Liz Debrecen. Egy jó döntés.
2: Szenzációs újdonság! 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann Debrecen.hu.
1: A reklám után újra
2: Debrecen zenei kedvencei
1: megállás nélkül.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hey, this is Justin Timberlake.
9: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
10: Hello, I'm Phil Collins.
1: Bárhol is vagy, ott van veled
2: a Best FM.
1: A Best FM.

0: Üdv a mai kívánság műsorban, ez itt a Best FM a 104.6-on, és ahogy minden este 5-től 7-ig ma is önökön a világ füle, írjanak a 3933-1046-ra, vagy hívják az 500-540-es Best FM forró drótot. Bogi kérése jön nem sokára, ő a családjának küldi Stevie Wonder klasszikusát, jön az I Just Called to Say I Love You. Egyébként nem tudom, hogy látták-e ezeket a, hát kicsit ilyen összeesküvés elmélet szagú videókat, amik most nagyon terjednek a TikTokon arról, hogy Stevie Wonder egyébként valójában nem is vak, ez csak a show business egyik nagy átverése, és az zeneiparban mindenki tudja, hogy ez kamu. Ez valószínűleg sosem fogjuk megtudni az igazságot. Szóval Stevie Wonder és az I Just Called to Say I Love You nem sokára jön, viszont előtte a vonalban István. Halló!
1: Hello. A Hip Hop Boys-tól kérem a Hegyekbe fönn.
0: Igen, kinek szól?
1: A legjobb barátaimnak, akik felköszöntöttek.
0: Na, szülinap?
1: Igen, tegnap volt.
0: Ah, hát Isten értessen téged, boldog szülinapot. Kívánunk neked mi is.
1: Köszönöm.
0: Nagyon szívesen, és akkor jön a dalod itt a Hip Hop.

0: Ez itt a Best FM 104.6, minden nap kívánság műsor 5-től 7-ig, az utolsó másodpercig kihasználjuk az időnket, úgyhogy igyekszünk minél több kérést teljesíteni ebben a hát bő negyed órában, ami még van a mai napból. Például Zsolt írja, sziasztok, az anyukámat szeretném meglepni egy Neotondallal, ha lehet, akkor a 220 felettet küldeném neki, üzenem, hogy nagyon szereti őt az egész család. Neoton 220 felett megbeszéltük, de ha előtte még megengedsz két másik kérést, például Gabriella küldi a kisfiának DJ Snake és Justin Bieber közös dalát, jó majd a Let Me Love You, a vonalban pedig Gizmo, aki nélkül nincs és kívánság műsor. Szia! Hello,
1: Gizmo vagyok. Ugye nem bántad meg a szertim kéne, ha még nem volt.
0: Kinek küldöd?
1: Szabó Monikának, Anikónak, Viviennek a szénapjára, akkor Anukunak a pályának, és persze nektek be a stúdióba is szeretnék.
0: Itt

0: Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, és ráfordultunk a mai kívánság műsor célegyenesére. Kettő dalra lesz már csak időnk, elnézést kérek mindenkitől, aki még szeretett volna dalt kérni, sajnos a mai napban ennyi fér, de holnap folytatjuk, megígérem. Na hát kérem szépen, a mai utolsó telefonálunk van a vonalban, kíváncsian várom, hogy miben segíthetünk. Szia!
1: Szia, Gabriella vagyok.
0: Parancsolj!
1: Számot szeretnék kérni a kislányomnak, Zsuzsinak.
0: Milyen alkalomból?
1: Csak úgy, hogy legyen szép a napja.
0: Jó.
1: Köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Akkor mondom, hogy milyen dalokat küldünk Zsuzsinak. Például jön majd az Abbától a Honey Honey. Egyébként Mesi is ezt kérte. Előtte pedig itt a Desperado és a Táncolj, ezt pedig Viki kedvéért vesszük ma elő. Szóval ennyi volt a mai kívánságműsor, köszi mindenkinek!

0: szabadságolások, sokan indulnak hosszabb útra, több tucat életet mentettek meg a debreceni tűzoltók, sok gondot okoznak a seregélyek a kertekben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig a szabadságok, utazások is. Ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval, egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
2: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatás van arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalomnyitorlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülőt beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
0: 37 ember életét mentették meg tavaly a debreceni hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársai, írta meg a dehír.hu. Az adat a szervezet éves beszámolójában hangzott el, amely átfogó képet adott az elmúlt időszak feladatairól. A tűzoltók nem csak tűzeseteknél, hanem műszaki mentéseknél, közlekedési baleseteknél és egyéb veszélyhelyzeteknél is rendszeresen beavatkoztak. A beszámoló szerint a szolgálatot teljesítők munkája jelentős szerepet játszik a térség biztonságának fenntartásában. Az eredmények jól mutatják a szervezet gyors reagáló képességét és szakmai felkészültségét. Egyre több panasz érkezik a gyümölcsösökben és kiskertekben megjelenő seregélyek miatt Hajdúbiharban, írja a haon.hu. A madarak különösen az érőtermést veszélyeztetik, ezért sok kerttulajdonos keresi a hatékony védekezési lehetőségeket. A probléma különösen Balmazújváros térségét érinti extrémen. A szakemberek szerint a legfontosabb a megelőzés, például különböző riasztóeszközök vagy hálók alkalmazásával. Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a madarak természetvédelmi szempontból is fontos szerepet töltenek be, ezért a védekezés során a jogszabályok betartására is ügyelni kell. A problémával a nyári hónapokban találkoznak leggyakrabban a gazdálkodók és a kertbarátok. Csapadék bármilyen kisebb zápor zivatar formájában előfordulhat, de marad a kánikula Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 31 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul a héten. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.

0: több tízezer diáknak kezdődött szünet Hajdú-Biharban. A márkaépítés szerepéről tanultak a doktorandusok. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Véget ért a tanév Debrecenben, és mintegy 33 ezer gyermek számára kezdődött meg a nyári szünet, adta hírül a Dehír. A debreceni tankerületi központ oktatási intézményeiben több mint 1180-os ballagott el az általános iskolákból, és csak nem 150-nel több gyermek kezdheti meg szeptemberben majd a tanévet. A következő hetekben számos tábor, kulturális program és szabadidős lehetőség várja a fiatalokat a városban. A szakemberek ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a vakáció idején különösen fontos a biztonságos közlekedés és a felelős szabadidő eltöltés. A tanulók szeptemberben térnek majd vissza az iskolapadokba. Elindult a Katolikus Karitász nyári táboroztatási programja is. A szervezet az ország számos pontján több ezer gyermeket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották. Tudtuk meg rádiónkban Szabados Edinától, a Katolikus Karitász kommunikációs ágazat vezetőjétől.
2: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni. Munkatársaink és Caritas önkénteseink az ország többi pontján is szerveznek bentlakásos és napközis táborokat is. 4000 gyermek, aki nem engedhetné meg, hogy eljusson egy táborba, de mégis élményeket tud szerezni, biztonságos helyen van, amíg a szülők dolgoznak.
0: A tudatos márkaépítés került a középpontba egy doktori képzéshez kapcsolódó programon a Debreceni Egyetemen, tudósította a hírek.uned.hu. Az előadások azt mutatták be, hogyan válhat egy kutató vagy tudományos műhely láthatóbbá a szakmai közegben. A részvevők gyakorlati példákon keresztül ismerhették meg az önmenedzselés, a kommunikáció és a szakmai jelenlét fontosságát. A szervezők szerint a tudományos eredmények mellett egyre nagyobb jelentősége van annak is, hogy a kutatók hatékonyan tudják bemutatni munkájukat a nyilvánosság és a szakmai közösség számára. Strandidővel számolhatunk Debrecenben és környékén a következő napokban, csapadék pedig kisebb záporzivatar formájában fordulhat majd elő legfeljebb az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 31 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul a héten. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Nap mint nap megadjuk a város ritmusát.
2: Ez a Best FM.
1: Ez a Best FM.
3: A város hangja. Hoppá!

0: Debrecenbe kerül a közlekedési múzeum. Új orvosokat avattak az egyetemen. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Hivatalosan is eldőlt, hogy nem Debrecen lesz az új közlekedési múzeum otthona. Számolt be róla a Dehír. A döntés hosszabb ideje foglalkoztatta a közvéleményt, mivel korábban felmerült a Cívisváros neve is a lehetséges helyszínek között. A mostani bejelentés lezárta a találgatásokat, így a múzeum nem költözik Debrecenbe. A város vezetése ugyanakkor továbbra is fontosnak tartja a kulturális és turisztikai fejlesztéseket, valamint az országos jelentőségű intézményekkel való együttműködést. A döntés ellenére több olyan beruházás is folyamatban van a városban, amely a kulturális kínálat bővítését szolgálja, fogalmaztak. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Az év legrövidebb éjszakájához számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre tűzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
0: Ünnepélyes keretek között vették át diplomájukat a Debreceni Egyetem végzős orvostanhallgatói, derült ki a hírek.hu cikkéből. Az avatási ünnepségen a frissen végzett szakemberek hivatalosan is megkezdhették orvosi pályafutásukat. Az esemény mérföldkő a hallgatók életében, hiszen több évnyi tanulás és gyakorlati képzés lezárását jelenti. Az egyetem vezetése hangsúlyozta, hogy a végzettekre komoly felelősség vár az egészségügyben, ugyanakkor tudásukra és elhivatottságukra nagy szükség van a betegellátásban. Immár új rendszerint közlekednek a DKV járatai, tájékoztatott közleményében a közlekedési vállalat. Mint írták, a módosítások több autóbusz, trollibusz és villamosvonalat is érintenek, ezért arra kérik az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. A járatok augusztus 31-ig hétköznapokon tanszünet munkanapi menetrend szerint közlekednek. A változtatások célja, hogy a szolgáltatás jobban igazodjon az utazási igényekhez és a nyári időszak forgalmához. A társaság szerint az új rend kialakításakor figyelembe vették a korábbi tapasztalatokat és az utasforgalmi adatokat is. A DKV bízik abban, hogy az átállás hozzájárulhat a hatékonyabb és kiszámíthatóbb közösségi közlekedéshez. Marad a kánikula Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 31 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul a héten. Csapadék kisebb zápor zivatar formájában előfordulhat. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.

right to enjoy yourself and do whatever.

0: énekelheted,
1: de a lábaddal is kísérheted
0: a legjobb dalokat.
1: Ez

0: Szabadságolások, sokan indulnak hosszabb útra, több tucat életet mentettek meg a debreceni tűzoltók, sok gondot okoznak a seregiek a kertekben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig a szabadságok, utazások is. Ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval, egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
2: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatáson arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalommi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülőt beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
0: 37 ember életét mentették meg tavaly a debreceni hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársai, írta meg a dehír.hu. Az adat a szervezet éves beszámolójában hangzott el, amely átfogó képet adott az elmúlt időszak feladatairól. A tűzoltók nem csak tűzeseteknél, hanem műszaki mentéseknél, közlekedési baleseteknél és egyéb veszélyhelyzeteknél is rendszeresen beavatkoztak. A beszámoló szerint a szolgálatot teljesítők munkája jelentős szerepet játszik a térség biztonságának fenntartásában. Az eredmények jól mutatják a szervezet gyors reagáló képességét és szakmai felkészültségét. Egyre több panasz érkezik a gyümölcsösökben és kiskertekben megjelenő seregélyek miatt Hajdúbiharban, írja a haon.hu. A madarak különösen az érőtermést veszélyeztetik, ezért sok kertulajdonos keresi a hatékony védekezési lehetőségeket. A probléma különösen Balmazújváros térségét érinti extrémen. A szakemberek szerint a legfontosabb a megelőzés, például különböző riasztóeszközök vagy hálók alkalmazásával. Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a madarak természetvédelmi szempontból is fontos szerepet töltenek be, ezért a védekezés során a jogszabályok betartására is ügyelni kell. A problémával a nyári hónapokban találkoznak leggyakrabban a gazdálkodók és a kertbarátok. Csapadék bármilyen kisebb zápor zivatar formájában előfordulhat, de marad a kánikula Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 31 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul a héten. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.

0: sonora.
1: Lo stavamo giudando.
2: Mit mondat orvos?
3: Maraságú pár. Ha nem viszel az ördög, megérem még a százat is.
2: A májad?
3: Se tönkre ment, haszontalan.
2: Áj, nem kellene annyit innod.
4: Nem szabad zenélni, mit képzelnek?
3: Doktor, ez így nem mehet tovább.
4: Mit gondol, hogy nézne az ki, ha mindenki zenekarral távozna a kórházból?
3: Azt mondjam, semmi oka arra, hogy megsértődjön. Nincs oka rá, nincs oka rá. Itt van egy kis pénz.
5: Egy filmzene most.
6: A

0: Te zenéd. A te rádiód. Best FM.
1: Best FM.
2: Nem bírod már elviselni.